Liza Streich Szárny című kompozícióját játszotta a svéd rádiózenekar. Streich zenét sok kritikus az intim feszültséggel és a visszafogott drámaisággal hozza egy nevezőre, darabjai feltűnnek a kortárs zenei fesztiválokon. Richard Strauss 4 utolsó éneke következik.

Riás Strauss négy utolsó énekét Azmik Grigorian és a Svéd Rádió zenekarat elővezényet Esa-Pekka Salonen. A mű bemutatója a Kirsten Flagstad közreműködésével Wilhelm Furtwängler vezénylete mellett még Londonban volt. Most Anton Bruckner negyedik úgynevezett romantikus szimfóniáját hallgatjuk meg.

Anton Bruckner negyedik úgynevezett romantikus szimfóniája hangzott el a svéd rádió szimfonikus zenekarának hangversenyéről, amelyen Esa-Pekka Salonen dirigált. Bruckner 1874-ben kezdett hozzá a romantikus szimfóniához, és 11 hónap alatt be is fejezte. Most az osztrák szerző egyik motettáját halljuk.

Bruckner Os Justi kezdetű motettáját a Mnemosyne kórus tolmácsolásában hallottuk. A zeneszerző már a linci időszakában megírta első jelentős kompozícióit, és orgonaművészként nagy hírnévre tett szert. Most megint Triástra a zenéje szól, a Till Eulenspiegel, de ezúttal a cím szerint másképp halljuk a darabot.

A Till Eulenspiegelt hallottuk ezúttal másképp. Riástra a zenéjét Franz Hasenöhr elképzelésében, átdolgozásában hallottuk. Előadta az Esbjerg együttes. Egy zenetudós azt mondta, hogy ez a zene legdicsőbb kacaja, a legféktelenebb humor csengése, bongása. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Félix Mendelssohn opusz 44-es D-dur vonós négyesével folytatjuk a zenélést. Ez a mű a szerző érett kamarazenei stílusának egyik érdekes darabja. A három opusz 44-es kvartett közül az első, amelyet Mendelssohn a Lipcsei Gewandhaus karmestereként eltöltött időszakában komponált. Négy tételből áll, az első téten energikus, fénylő, D-dur karakterrel indul, virtuóz futamokkal, a második szkercószerű könnyedsége a Szent Iváni álomvilágát idézi. A lassú tétel egy lírai, bensőséges, hosszú éneklő dallamívekkel, a finálé pedig nagyon élénk és rendkívül szellemes.

Mendelssohn D-dur kvartettjét a Tungsten vonós négyes jóvoltából hallottuk. A kvartettben különösen fontos a négy hangszer egyenrangú párbeszéde. Stílusában Mozart és Beethoven hatása még érezhető, meg a Mendelssohni hang is. Most Florence Price második koncertnyitányát hallgatjuk meg.

Florence Price második koncertnyitányát a BBC koncertzenekara adta elő, Jean Glover vezényelt. Az afroamerikai hölgy 1953-ban bekövetkezett halála után a munkássága feledés homályába merült, olyan 2009 körül bukkantak rá darabjaira. Dobrinka Tabakova kamaraműve következik.

Különböző utak. Dobrinka Tabakova zeneművét, Hugoti Csatti, Thomas Reif, Hanna Höbiger, Gregor Hrabar, Alessio Pinalli és Ruiko Matsumoto szólaltatta meg. Tabakova bolgár-brit zeneszerző, a lírai műveiről ismert elsősorban. Fanny Mendelssohn C-moll szonátája következik.

Fanny Mendelssohn című szonátáját Sylviane de Fern játszotta. Francesco Durante szülei házasságának 11 gyermekéből 7-ként látta meg a napvilágot, az apa szövőmunkás volt, valamint sekrestés és énekes. Egy időben nagyon híres volt. Ezdur koncertóját a kölni koncertó tagjai játsszák.

Francesco Durante Ezdur koncertóját hallottuk a kölni koncerto előadásában, vonós négyes formában. A komponista remek zenéket írt, de keveset tudunk az életéről. Nápolyban volt egy ideig zenekarvezető,

Elégia Josquin a Múzsák Jupitere halálára. Nicola Gomber muzsikáját a montreali régi zenestúdió muzsikusai adták elő. Ez a kiváló zeneszerző Brűzs városának nagy zenésze volt, a Csipke városkában aratta sikereit, és Spanyolországban is otthon érezte magát. Most Sibelius szimfonikus költeménye következik, a Lemminkäinen hazatérése.

Lemminkäinen hazatérése. A Lemminkäinen Street egyik tétele hangzott el, Sibelius muzsikája. A Kalevala minden finn szerzőt valamilyen formában megihletett, Lemminkäinen történetét például nagyon sokan feldolgozták. Most Chopin Dezdur nocturne következik, majd Schubertől a Gezdur empromptű.

Schubert Gesdur Empromptüjét Francesco Piemontesi játszotta, előtte pedig egy archív felvételről Chopin Gesdurnak türnye szólt, amit Theodor Lesetitzky adott elő. Befejezésül Johann Michael Bach egyik kantátáját hallgatjuk meg, de előtte elköszönök Katona Márta és Szabó Péter nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Szlotta Judit. A paksi atomerőmű teljes kapacitással, csak nem a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. A kormányfő elmondta, a múlt héten, két héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából egy hónapot vesz igénybe a Paksnál kiépített Dunai fenékküszöb megerősítése. Kormányhatározatban rendelték el a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. A kötelező orvosi kamarai tagság célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter annak kapcsán, hogy a jövőben csak a magyar orvosi kamara tagjai folytathatnak orvosi tevékenységet. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a kamara visszakapja a korábban elvett jogosítványait, emellett például a jogalkotásban vagy a szakmai szabályozásban is nagyobb szerepe lesz. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Miniszteri biztos lesz Petrányi Viktória filmproducer és forgatókönyvíró. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A kinevezés kapcsán hangsúlyozta, a szakember a többi közt összehangolja a magyar filmtámogatási rendszer megújításához szükséges intézkedéseket, és közreműködik a társadalmi és szakmai egyeztetéseken. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemi hallgatók. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. A kormány közösségi oldalán hangsúlyozta, mindez az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása révén valósult meg. Célzott közterületi ellenőrzést tartott a BRFK és a készenléti rendőrség Erzsébetvárosban. 17 embert állítottak elő, akik közül 4-et köröztek, 5-öt pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel gyanúsítanak. A rendőrség a korábbi jelzések és tapasztalatok alapján választotta ki a rajtaütés helyszíneit. A változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő eső nem várható. A szél megélénkülhet, erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 28-33, este 17 és 25 fok között alakul. A hétvégén is napos idő lesz. 6 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ajánló. 70. születésnapját ünnepli Németi Attila, zongoraművész, tanár, műsorvezető.
4: Ezt tanácsolom mindig a fiataloknak, hogy mindig álljanak több lábon, mert bármi történet.
2: Az Arckép műsorában mesél magáról, ezen kívül még a héten a vasárnapi Kezdőhang műsorában is. Zongora játékát pedig aznap este hallhatják egy 1986-os felvételről. Németi Attila 70. Ma 19 órakor, vasárnap 11 órakor és 20 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Elfeledett művek szólnak a Helsinki Barokk Zenekar és a Pörszül Kórus előadásában. Antonio Kazimír Kártejéni olasz-lengyel komponista Mária tiszteletére írt oratóriuma, valamint a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme, Jakubján Riba Stabat Matere, Apo Häkkinen finn karmester és csembalista kutatásainak és vezénylésének köszönhetően kell új életre. Oratóriumok. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Marton Éva énekverseny. Hétközben a Muzsikáló délutánban és szombaton élőben a Zeneakadémiáról a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, a mikrofonnál ifjen Bazsinka József. Isten éltesse Rozália nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon köszöntjük. A Rozália a Róza olaszos továbbképzése. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630 3030 160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni. Fél hétkor évfordulók, fél nyolckor kulturális ajánló, 8 óra után pedig nem sokkal kinyerma, játék és muzsika 10 percben. Ezek között pedig rengeteg fantasztikus zene. Az első, ezek közül Antonio Vivaldi 481-es riomjegyzékszámú D-moll fagott versenyéből a nyitó tétel. Ezzel indítjuk a mai reggelt. Sergio Azzolini játszik fagotton a Sonatori della Gioiosa Marca együttessel.

Antonio Vivaldi 481-es riomjegyzékszámú D-moll fagott versenyének nyitó tételével kezdtük a mai muzsikáló reggelt. Sergio Azzolini játszott fagottan a Sonatori della Gioiosa Marca együttes kíséretével. Azt tudjuk, hogy Vivaldi hegedű versenyei rendkívül virtuózak, de hogy vajon kik játszották, vagy ki játszotta ezeket a fagott versenyeket, amik a mai modern fagottan is komoly kihívást jelenthetnek az előadóknak, azért ez egy rejtély. Antonin Dvorák 7. szimfóniájából következik egy tétel. Ez a szimfónia tulajdonképpen londoni megrendelésre született. 1884-ben akkora sikert aratott Angliában, hogy a Philharmonic Society tagjává választotta, majd új szimfóniát kért tőle. Dvorák pontosan tudta, milyen rangos felkérés ez, ugyanaz a társaság állt Beethoven 9. szimfóniájának megrendelése mögött is. Munka közben azt írta, olyan művet szeretne alkotni, amely képes megmozgatni a világot. Most a második tétel következik, tehát Dvorák 7. szimfóniájából a Philharmonia zenekar előadásában vezényel Andrew Davis.

Antonín Dvorák 7. szimfóniájából a 2. tételt játszotta a Filharmónia zenekar, a karmester Andrew Davis volt. Most következzen egy 1976-os felvétel, Joseph Haydn G-dur kapricsóját játsza Kocsis Zoltán zongorán.

József Haydn G-dur kapricsóját játszotta Kocsis Zoltán zongorám, és következzen egy egészen rövid, de több mint 400 éves tánc a Brandenberges, az Esperion együttessel, a szerzője ismeretlen.

0: Ez volt a Brandenberges az Esperion együttes előadásában. Egy percen múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma van szeptember 4-e, egy elég kerek évfordulóval szeretném kezdeni, mint bár nem zenei évforduló, de azért azt hiszem, hogy érdekes.

ezen a napon, Zempléni Kornél, zongora művész pedig szintén ezen a napon született 1922-ben. Isten éltesse Zádori Máriát, Jeszenszky Györgyöt, és Magyar Valentint, a magyar művészek közül most őket köszöntöttük. És hogy kik azok, akik ezen a napon hunytak el, Edvard Grieg zeneszerzővel érdemes azt hiszem, hogy kezdeni ezt a sort, de lehetne még másokat is említeni. Ugye Albert Schweitzerről persze nyilván nem elsősorban zenei vonatkozás miatt szoktunk emlékezni, de hát nagyszerű orgona művész és Bach kutató is volt. 90 évesen 1965-ben hunyt el ezen a napon. Folytassuk most a zenehallgatást Franz Schubert első szimfóniájának negyedik tételével, az amsterdami Concertgebouw zenekarával, vezényel Nikolaus Arnoncourt.

Franz Schubert első szimfóniájának negyedik tételét játszotta az amsterdami koncertjavó zenekara Nikolaus Arnoncourt vezényletével. André Caplé neve ma gyakran Debussy mellett bukkan fel, mert nem csak barátja volt, hanem több művének hangszerelésében és partitúrájának előkészítésében is segített. Debussy annyira megbízott benne, hogy Caplé készítette többek között a Children's Corner zenekari változatát is, saját zenéje viszont jóval önállóbb annál, mint hogy egyszerűen Debussy segítőjeként tekintsünk rá. Most fiatalkori kvintettjének szkercóját halljuk Éric Lesage zongoraművész és Ali Van Francé előadásában.

André Capelé kvintettjéből a szkercót játszotta Éric Lesage zongorán, valamint a Le Français fúvós ötös. Ugye ebben négy fafúvós hangszer és egy vadászkürt szerepel, ez a kakukk tojás egy részfúvós hangszer. És egy kicsit most maradunk a fafúvósok világánál, amelyet gyakran elrontanak, hiszen a modern fuvala már fémből készül, de mivel a fúvás technikája is a fafúvósok közé helyezteti őt, illetve az is, hogy régen ez fából készült, ez azért a fafúvósok közé tartozik. Tehát maradunk a fuvolánál, az előző darabban is fontos szerepet kapott. Michael Haydn numero 2-es D-dur fuvola versenyének első tételét játszom Emmanuel Pahu fuvolán, a berlini Haydn együttessel, a hangversenymester Bernard Hartog.

Mihály Haydn numero 2-es D-dur fúvola versenyének első tételét játszotta Emmanuel Pahu fúvolán a berlini Haydn együttessel. A hangversenymester Bernard Hartog volt. Johannes Brahms 21 magyar tánca eredetileg 4000 zongora darabként jelent meg, és csak később lettek zenekarra is meghangszerelve, de nem mindet hangszerelte Brahms. Most az 5. és a 7. játssza az Óbudai Danubia zenekar Híja Domonkos vezényletével.

Ez volt Johannes Brahms 5. és 7. magyar tánca. A hangszerelést az 5. esetében Albert Parló, a 7. pedig Andreas Hallén készítette. Giuseppe Antonio Brescianello B-dur szvittjéből hallgatunk meg 3 tételt, a Gavot, az Ária és a Burri hangzik el. A La Serenissima együttes játszik, vezényel Adrian Chandler.

0: Giuseppe Antonio Brescianello B-dur szvitjéből a Gavotte, az ária és a Burri hangzott el, alla Serenissima játszott, Adrian Chandler vezényelt. A pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Szlotta Judit. A paksi atomerőmű teljes kapacitással, csak nem a névleges teljesítményen termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét. A 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget. Mától lehet benyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Hozzátették, kitölthető iratmintákkal és online iparági konzultációval is segítik a pályázókat. A benyújtási határidő október 30-a. Feloldották a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép miatt elrendelt kiképzési tilalmat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a gép fekete dobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek vizsgálják az adatait. A magyar légierő Gripenje augusztus 24-én gyakorlat közben hibásodott meg, a pilóta katapultált. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítő anyag Dél-Pesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsett volt kimutatható. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélek rajzok a fényben című tárlat 195 gyermek alkotásán keresztül mutatja az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A megnyitón Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elmondta, hogy a gyerekkori daganatos betegségek ma már 80%-ban gyógyíthatók. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an haltak meg, 5000-en eltűntek köztük magyar állampolgárok. A változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet délután 28-33, este 17-25 fok között alakul.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával 2 koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Doknányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Elfeledett művek szólnak a Helsinki Barokk Zenekar és a Pörszül Kórus előadásában. Antonio Casimir Cartagiani olasz-lengyel komponista Mária tiszteletére írt oratóriuma, valamint a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme, Jakubian Riba Stabat Matere, Apo Häkkinen finn karmester és csembalista kutatásainak és vezénylésének köszönhetően kell új életre. Oratóriumok. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában éjféli keringők szólnak. Éjszakai merengéshez kínálunk tökéletes aláfestést. Éjféli utazásra indulunk a klasszikus keringők eleganciáját füstös, lágyan ringató jazz muzsika köntösébe bújtató dallamokkal. Midnight Waltz. Ma 23 órakor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggel kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Rozália nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Továbbra is hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630 30 30 160-as számra. E-mailt a muzsikáló reggel@radio.hu címre tudnak küldeni. 19:30-kor lesz majd kulturális ajánló, közelegnek a 4. Haydnum Eszterháza Fesztivál utolsó hangversenyei, ma este a Gringolc Quartet, holnap pedig Stephen McLeod lép fel, a részletekről Vashegyi György mesél majd hamarosan, illetve Brecz Gábor és Gráf Zsuzsanna beszél majd közös koncertjükről, melynek címe Téli nyárutó, egy Schubert utazás. Ez a címe a koncertnek. Ezekről is hallhatnak majd, de addig nagyon jó zenéket hallgatunk. Elsőként Gioacchino Rossini, Bruschino úr nyitányát játssza a római Santa Cecilia Akadémia zenekara. Vezényel Antonio Pappano.

Gioachino Rossini zenéje, még anélkül is jó kedvet csinál nekünk, hogy látnánk a színpadot. A Bruschino úr című opera nyitányát játszotta a római Santa Cecilia Akadémia zenekara, a karmester Antonio Pappano volt. Következzen most egy rövidebb zenemű, egy rövid polka, Szergej Rachmaninov, Franz Bernyomán komponált polka, de VR című alkotása, melyet Aurélien Pontier játszik zongorán.

volt Szergej Rachmaninov Polka de VR című műve Aurélien Pontyi előadásában, de hogy ki is ez a WR? Hát ez nem más, mint Rachmaninov apukája, Vasilij Rachmaninov. A zeneszerző gyerekkorában gyakran hallotta tőle ezt a polkát zongorázni, és valószínűleg azt hitte, hogy az apja saját darabja. Aztán csak jóval később derült ki számára, hogy a dallam valójában Franz Baer Scherzo polkája. Aztán Rachmaninov ebből készített 1911-ben egy virtuóz zongora darabot, és az apja monogramját tette a címbe. Ezt hallottuk az imént. Következzen most József Bolony, aki nem csak kiváló hegedűs és zeneszerző volt, hanem Franciaország korának egyik leghíresebb vívója is, a Chevalier de Saint-Georges néven ismert muzsikus a párizsi arisztokrácia körében, tehát egyszerre szerzett hírnevet karddal és vonóval, később pedig a francia forradalom idején ezredesi rangig jutott. A hegedű versenyeinek jó részét valószínűleg saját magának komponálta, most a numero 9-es G-dur hegedű verseny lassú tételét játssza a Renaud Capuçon hegedűn a lozánni kamarazenekarral.

Ez volt Joseph Bolony G-dur hegedű versenyének második tétele Renaud Capuçon előadásában. A Lausanne-i kamarazenekar kísérte. Egy közlekedési információ, az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a Kecskemét elkerülő szakaszán korábban kiépített terelésben két személyautó ütközött össze, a 83-as kilométernél csak egy sáv járható. Vezessenek óvatosan. Most Grieg zenéje következik, akinek, mint egy nagyjából órája említettem, ma van a halála évfordulója. 1907. szeptember 4-én hunyt el Bergenben. A szimfonikus táncok mögött egy másik norvég muzsikus, Ludwig Matthias Lindemann hatalmas gyűjtő munkája áll. Lindemann évtizedeken át járta Norvégiát, és több ezer népdalt és táncdallamot jegyzett le. Grieg 1896 körül ebből a gyűjteményből válogatott, amikor megírta a négy szimfonikus táncot, vagyis a következő tételben, a második tételben tulajdonképpen egy 19. századi norvég népzenei archívum kell új életre. A Birminghami Szimfonikus Zenekart Szakari Orámó dirigálja.

Edvard Grieg szimfonikus táncok közül a második hangzott el Allegretto Grazioso, a Birminghami Szimfonikus Zenekar Szakario Rámó vezényelte. Egy egészen rövid alkotás Bartók Béla új magyar népdala a Mikrokozmosz 5. kötetéből. Katya és Marielle Labeck játszik zongorán.

0: A Mikrokozmosz 5. kötetéből szólalt meg az új magyar népdal, Bartók Béla kompozíciója, Katya és Marielle Levek játszott zongorán, 1:08.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, kulturális ajánlóval folytatjuk. Idén is a pompás Fertődi Eszterházi kastély ad otthon

0: koncertje következik. Szeptember 4-én a világhírű Gringolds Quartet fogadni egy tiszta Haydn vonósnyesekből álló műsort. Az előadók szeretnek Pecsempész 4-1 Mozart Quartetet a programba, de mi most azt kértük tőlük, és nagyon örülök, hogy ez a nagyszerű vonósnyes akceptálta, hogy Eszterházán a kastély falai között, ha valahol, hát itt van létjogosultsága egy tiszta Haydn Quartetekből álló műsornak, és nagyon-nagyon örülök személy szerint annak, hogy egy ritka műsor, viszonylag ritka műveket hallhatunk itt. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy Gringoldék hogyan fognak reagálni a helyszínre, mert talán pont 25 évvel ezelőtt elég jól emlékszem arra, amikor a Salomon Quartet először lépett itt föl, és akkor Simon Standage és Michaela Comberti mondták nekem a koncepten, amit együtt vacsoráztunk, hogy hát tulajdonképpen úgy érzik, hogy talán életük legjobb koncertjét adták ott, mert olyan mint szinten inspirálta őket a helyszín. Most 25 év eltelt, és ismét egy világhírű régi hangszeres kvartet jön ide, három csodálatos Haydn-vonósnyesen, ez lesz tehát szeptember 4-én pénteken este 7 órakor, és szeptember 5-én pedig van a zárókoncert, itt is már egy-két éve hagyomány, hogy a zárókoncerten szintén az Orfeó zenekar, tehát a fesztivál rezidens együttese játszik, de nem én vezényelem a zárókoncertet, én általában a nyitókoncerten az operákat, hanem vendégkarmestert hívunk, és idén pedig Stephen McLeod karmester, szóval a zenei irányítót, aki egy nagyszerű muzsikus, Stephen McLeod a világ egyik vezető Bach bassbariton énekese, akinek van saját kamara együttese a Gli Angeli Genfben, és azt irányítja karmesterként is, énekesként is. Ő fogja vezényelni ezen a koncerten az Orfeó zenekart szeptember 5-én, és itt Gaspar Fritz, Michael Haydn, Josef Haydn és Albrecht Berger művek lesznek, és egyébként Stephen McLeod a vezénylés mellett énekel is, két Salve Reginában basszus szólót, és Olga Pashenko lesz Haydn méltán ünnepelt Dédó zongora versének a szólistája fortepianon.
1: Említette már a helyszín inspiráló erejét. A Fertődi Eszterházi kastély nem tartozik talán a legkönnyebben elérhető koncerthelyszínek közé, ugyanakkor nyilván számos értékkel is bír.
0: Ez Európa egyik legfontosabb magánopera játszási helyszíne volt, vagy ugye csodálatos kastély, Magyarország egyik első számú kastélya, ahol az építészeti értékek és a csodálatos épület mellett a különleges jelentőséget és az igazán európai rangot ennek az épületnek az ad, hogy amellett, hogy egy csodálatos kastély, itt volt 30 évig egy európai léptékű, európai zenetörténet egyik legnagyobb zsenie, Josef Haydn itt dolgozott, és tegyük hozzá, hogy a munkáját és az, hogy ideális munkakörülmények között dolgozhatott Haydn és alkothatott, ezt egy magyar arisztokrata, Eszterházy Fényes Miklós tette lehetővé, tehát ez az együttállás, Fényes Miklós, mint pártfogó, mint mélyen műértő és abszolút támogató pártfogó és egy alkotó zseni, ilyen három évtizedes együttműködése egy ilyen csodálatos kastélyban, ezt a helyszínen meg kell tapasztalni mindenkinek. A saját véleményem szerint ez az együttállás Európában nagyon kevés dologhoz hasonlítható, mondjuk az elmúlt 400 évből Versailles és 14. Lajos és Jean-Baptiste Lully kapcsolatához lehet talán hasonlítani.

0: József Haydn 78. C-moll szimfóniájának harmadik menüet tételét játszotta a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Stephen McLeod vezényletével, és ez a mű is elhangzik teljes egészében a szeptember 5-i koncerten 19 órakor az Esterházy Kastély Apolló termében. Ugye Haydn és kortársai ennek a koncertnek a címe. Olga Paschenko játszik fortepianón az Orfeu zenekarral, vezényelés szólót énekel Stephen McLeod basszus, és az előző koncert pedig szeptember 4-én, tehát ma 19 órakor kezdődik, ugyanitt a Gringolc Quartet koncertje. Erről beszélgetett Várgedő Anna, kérdezte Vashegyi Györgyöt.
1: Ugye tanítok itt a Városmenő Gimnázium zenei tagozatán, és egyszer csak bejött egy kedves fiú, aki mondta, hogy most egyenesen New Yorkból jött haza, mert ott éltek az édesapjával, aki Bretz Gábor, és most hazajöttek. És megkérdezte a drága fiú, hogy tetszett már járni a Metropolitanbe, és mondtam, hogy hát én még nem jártam, azt mondja, tessék elmenni, mert olyan nagy, azt mondta. És akkor jött egy ilyen szülőértekezlet, és akkor bejött, és megismerhettem meg. Aztán azóta több gyerek is van itt nálunk, és abban az időben foglalkoztam többet pont ezzel a Winterreisével, és nekiszegeztem a kérdést, hogy nem csináljuk meg a Winterreisét így a szülőértekezleten, és azt mondja, hát de. És akkor valahogy szóltak a Kodály Intézetben egy Kodály ünnep kapcsán, hogy vegyük fel az Énekszó című ciklust, és hogy ezt el tudnánk-e vállalni, és akkor hát így jött, hogy elkezdtük azt megcsinálni, és ezt felvettük.
2: Igen, és én nagyon hálás vagyok Zsuzsának azért, hogy egy operaénekesnek nem sok lehetősége van manapság a pályán dalokat énekelni. Tehát van, aki arra szakosodik inkább, van, aki csinálja ezt is, azt is, tehát operaéneklést, daléneklést is, de általában azért a naptárban inkább opera előadások voltak nekem az elmúlt mondjuk 15 évben, és akkor utána, amióta Zsuzsával megismerkedtem, azóta ő azért nagyon-nagyon sok dalba bevezetett engem, ugye az Énekszóval, meg más Kodály műdalokon keresztül, ugye a Mahler utolsó hét dalát is megcsináltuk, már koncerten Liszt dalokat, és hát a koncertek is csodálatos élmények, de maga a felkészülés és a közös munka, a készülés a koncertekre az is abszolút felemelő.
3: Ugye a téli utazás az a dalirodalom egyik alappillére, és a dalok egymás utánisága egy történetet mesél el, de az egyes dalok is tulajdonképpen egy monológnak tekinthetőek, amit aztán nyilván egyénileg lehet alakítani. Hogyan él bennetek ez a dalciklus?
2: Én általában azt szoktam csinálni, hogy a nagy elődöket meghallgatom és táplálkozom belőlük. Ugye hát az egyik példa ugye Dietrich Fischer-Dieskau, már ő egy picit azért följebb van nálam így hangfekvésbe, tehát ő neki sokkal könnyebben ment. Ugye ez a dalciklus is, de mondjuk mindenképpen a szövegmondása meg a formálása az olyan, amit követendő példa. És hát természetesen akkor az ember próbálja magáévá tenni az egészet. Nem énekeltem a teljes ciklust az akadémia alatt, csak pár dalt énekeltem belőle, de tulajdonképpen akkor indult az, hogy igazán megszerettem és megkedveltem, és hát vágytam arra, hogy majd egyszer az egészet sikerül elénekelni.
3: Amikor érkeztem, akkor éppen a Post dalt próbáltátok. Azt hiszem, az az egyik kedvenced, Zsuzsa, ha jól sejtem.
1: Mondhatom, hogy az összes a kedvencem, tudnélik Schubertnek ezek a mély gondolatai, és ez a szomorúsága, ami mindegyikben megjelenik, még a vidámabb dalokban is, az fantasztikus számomra, és akkor ez a Post nekem olyan megható, hogy olyan vidáman megy a postakocsi csilingel, ugye, és akkor mindenki kap levelet, és csak neki nem hoz levelet, csak olyan molba elmegy ilyen szomorúan. Csodálatos világ ez a színek, amik vannak. Én nekem is az első szakmám az, hogy karnagy vagyok, és egyáltalán a kórussal dolgozom, de hát emberi hangokkal természetesen, de a Gábornak ez a csodálatos mély hangja, és hogy talán zeneileg is egyezünk eléggé, tehát semmi fajta alapvető vitánk nincs soha megoldásokon, ami nagyon nagy dolog, és ez nekem nagyon nagy öröm. Én ezt játszottam régebben, de bariton fekvőben teljesen más hangnembe, úgyhogy ezt most újból kellett másikba megtanulnom, de hát borzasztó élmény ezt csinálni.
0: Az iménti percekben pedig már Bretz Gábor énekművész és Gráf Zsuzsanna zongoraművész karnagy, az Angelika Leánykar vezetője mesélt Bolla Milánnak, aki egy korábbi koncertjük kapcsán beszélgetett velük, elsőként ugye azt kérdezte, honnan ismerik egymást, mert Most lesz egy közös koncertjük ismét, az a címe ennek, hogy Téli nyárutom, egy Schubert utazás Brecz Gáborral és Gráb Zsuzsannával. Ez tehát a címe ennek a koncertnek, ami ma este 7 órakor kezdődik a szombathelyi Bartók teremben. A dalirodalom egyik leghíresebb sorozata, Franz Schubert Téli utazás című ciklusa, az a 24 dal, amely a szellemi, lelki, emberi létnek az alapkérdéseiről szól, de fejsejlik benne a szerzőnek, Schubertnek a magányosságba, a világból való elvágyódása is. És a koncert moderátora Bősze Ádám zenetörténész lesz, aki a tőle megszokott stílusban igyekszik megmutatni a hallgatóságnak Schubert és a Téli utazás világát. Most Kodály Zoltán Énekszó című művéből a második tétel, a Jöjj te hozzám hangzik el, Brecz Gábor énekel, Gráb Zsuzsanna játszik zongorán.

Kodály Zoltán Énekszó című művéből a Jöjj te hozzám kezdetű dal hangzott el. Brecz Gábor énekelt, Gráf Zsuzsanna játszott zongorán. Ma este 7 órakor pedig Szombathelyen a Bartók teremben adják elő Franz Schubert Téli utazás című dalciklusát. Következzen most Mauro Giuliani Ádúr gitárversenyéből a második tétel. John Williams játszik gitáron az Ausztrál Kamarazenekarral, a karmester Richard Tognetti.

Mauro Giuliani Ádúr gitárversenyének Andantino tételét játszotta John Williams gitáron az ausztrál Kemale zenekarral vezényelt Richard Tognetti. A Titanic című film zenéjéből következik most a menyegzői tánc, Paul Linke a zeneszerző és az Yves Salonisti játszik.

A Titanic című film zenéjéből szólt részlet, az óra végén pedig Mozart Cosifantutti-jének nyitányát játsszák az angol barokk szólisták John Eliot Gardiner vezényletével.

0: Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte című operájából a nyitányt játszották az angol barokk szólisták John Eliot Gardiner vezényletével. Ha tehetik, maradjanak velünk, a hírek után azonnal kezdődik a kinyerma, most pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek. Köszöntöm hallgatóinkat! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Szlotta Judit. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. 10%-kal megemeli a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét a kormány januártól. Ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón közölte azt is, hogy a járandóságot a 65 éves korhatár elérésétől minimum 120 ezer forintra növelik az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. A meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Emellett 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be a kormány. A hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program. Petrányi Viktória filmproducer és forgatókönyvíró miniszteri biztosként felügyeli a filmipar megújítását, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán kiemelte, hogy a szakember több mint 2 évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai és a nemzetközi filmgyártásban. A tárcavezető úgy fogalmazott, Petrányi Viktória összehangolja a magyar filmtámogatási rendszer megújításához szükséges intézkedéseket, valamint közreműködik a filmipar megújításával kapcsolatos társadalmi és szakmai egyeztetéseken. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Booking-on, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyon elkobzásáról szóló úgynevezett maffia ellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntetőítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. Bár a törvényhozás megszavazta az előterjesztést, az ellenzék egy része a visszaélések lehetőségétől és a politikai célú alkalmazástól tartva távol maradt a szavazástól. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint 1200-an haltak meg. A változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet délután 28-33, este 17-25 fok között alakul. 8 óra 4 perc. Híreket hallottak. Műsorajánló. A jazz legendák adásában éjféli keringők szólnak. Éjszakai merengéshez kínálunk tökéletes aláfestést. Éjféli utazásra indulunk a klasszikus keringők eleganciáját füstös, lágya ringató jazzmuzsika köntösébe bújtató dallamokkal. Midnight Waltz. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Szombat este kerül sor a 7. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny döntő megmérettetésére. Az elő- és középdöntők friss híreivel, beszámolókkal és kulisszatitkokkal várjuk Önöket hétfőtől péntekig a muzsikáló délutánok utolsó fél órájában. Marton Éva énekverseny. Hétközben a muzsikáló délutánban és élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Szombaton 18 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 óra 5 perc.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol,
3: Virányi Judit vagyok.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm tisztelettel. Beszélgettünk már korábban is. Nem tudom, hogy kérdeztem-e azt, hogy mennyire szereti az énekes műfajokat, operákat, áriákat?
3: Hát úgy szeretem, azért szeretem.
0: Uh-huh. Azért két dolog miatt kérdezem, az egyik az az, hogy a három kérdésért járó egyik nyereményünk, az két CD, az első ezek közül az I Grandi Tenori, tehát José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti legnépszerűbb felvételei, a másik pedig Kovács István albuma, amelyen Mozart, Verdi és Wagner áriákat énekel.
3: Nagyon örülnék, igen.
0: Ó, szuper. Egyébként köszönöm. Azért is kérdeztem, mert hát ugye zajlik a Marton Éva énekverseny, nem tudom, ezt figyelemmel követi akár itt a Bartók rádión keresztül.
3: Igen.
0: Hallgatja a muzsikáló délután végén ezeket az összefoglalókat, így van közösen lehet szurkolni. Akkor ez örömteli, mert énekes CD-ket küldünk, ha pedig a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor Bartók 15 magyar parasztdalát küldjük el egy nagyon érdekes feldolgozásban, a igen. Modern Art Orchestra vette lemezre, nyilván a saját jazz stílusát is ötvözve Bartók zenéjével, nagyon izgalmas felvétel. Ezek tehát a lehetséges nyeremények, és akkor megy is az első kérdés.
3: Igen.
0: A mai egy olyan nap, amelyhez számos születési évforduló kötődik. Az első feladványra egy zeneszerző neve a megoldás. A komponista 1824-ben osztrák földön született, hangszere az orgona volt, életművének legfontosabb műfaja pedig a szimfónia. Mi is egy szimfóniáját idézzük, a kérdés pedig, hogy mi a zeneszerző neve.

0: Kitől idéztünk?
1: Anton Bruckner, a zeneszerző.
0: Helyes a megfejtés. A hetedik E-dur szimfóniájából a második tétel egy részletét játszotta a Philharmoni Fesztivál Gerd Schaller vezényletével, tehát Bruckner volt az első zeneszerző, 202 évvel ezelőtt született ezen a napon. Ugyancsak szeptember 4-én született kiváló énekművészünk, Zádori Mária, őt Isten éltesse. A következő percekben egy magyar főúr által jegyzett gyűjteményből idézünk az ő előadásában. A család egy másik leszármazottja. Évszázadokkal később ugyanezt a címet adta a regényének. A második kérdés, hogy mi ennek a gyűjteménynek a címe?

0: eddig a részlet. Van-e esetleg tipp arra vonatkozóan, hogy mi lehet ennek a gyűjteménynek a neve?
1: Hát a készítője Eszterházy Pál.
0: Így van, nagyon jól, ez egy fél pontot már mindenképpen ír, de a kérdés, hogy mi lehet, ugye ez egy zenei gyűjtemény, amit Eszterházy Pál komponált, és aztán utána egy késői leszármazott egy regényt is írt ezzel a címmel. Mondjuk a cím egyik szava, persze latinul az, hogy mennyei, vagy égi, a másik pedig egy zenei kifejezés, ami az együtthangzásra, szépen együtthangzásra utal.
1: Igen, hát nem, ez nem megy.
0: Az a címe, hogy Harmónia Célestis.
1: Ja, igen, igen.
0: De most már így persze utólag könnyű. Ez a Dulcis Jézu volt Zádori Mária előadásában, a Capella Savariát pedig Németh Pál vezényelte. És hát ezzel is köszöntjük születésnapján Zádori Máriát. Most akkor van egy fél pontunk, másfél pont, nézzük tovább. A következő művészünk, aki ezen a napon született, Zempléni Kornél zongoraművész, francia komponista prelügyével idézzük fel az emlékét. A darab egy többkötetes sorozat része, amelynek legtöbb tétele jellegzetes, képszerű címet visel. Itt éppen egy impozáns épület sziluettjét látjuk, a kérdés, hogy vajon ki a zeneszerző?

0: Ki a zeneszerző?
1: A zeneszerző Claude Debussy.
0: Helyes a megfejtés, a prelüdök első kötetéből a 10. tétel az elsüllyedt katedrális szólalt meg Zempléni Kornél előadásában, de most csak az volt a kérdés, hogy ki a zeneszerző, úgyhogy már is 2,5 pontnál tartunk, de aki ismer, azt tudja, hogy a 3,5 pontot én inkább fölfelé szoktam kerekíteni, úgyhogy már csak egy kérdésre kell megmondani a helyes választ. Maradunk még egy feladvány erejéig a francia zenénél, ugyanis szintén francia volt az a zeneszerző, aki 1892-ben született ezen a napon, szeptember 4-én. A Hatok tagja zeneszerzői munkássága mellett tanár és karmester is volt. A következőkben idézett művének címében egy szarvasmarha szerepel, aki meglehetősen szokatlan helyen tartózkodik. A játék utolsó kérdése, hogy ki ez a zeneszerző?

0: ki ennek a zeneszerzője?
1: A zeneszerző Darius Milhaud, és Ökör a házvetőn.
0: Így van.
1: Ebből hallottunk részletet.
0: Így van. Még a címet is megkaptuk, úgyhogy visszakerekedett a maradék fél pont, helyes a megfejtés. Tehát Milhaud, Ökör a háztetőn, ezt a londoni szimfonikus zenekar játszott a Doráti Antal vezényletével. Úgyhogy gratulálok nagy szeretettel mind a két nyereményhez. Virányi Juditnak küldjük a két CD-ből álló csomagot, José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti felvételeivel, Kovácsi István albumát és a Modern Art Orchestra különleges Bartók felvételét. Remélem, hogy örömíteli majd a zenehallgatásban.
1: Igen, köszönöm szépen a játékot itt is.
0: És várjuk vissza játékosként, legyen szép napja, szép hétvégéje, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Mai játékosunk Virányi Judit volt, mi pedig folytatjuk a zenehallgatást, de előtte szeretném a kedves hallgatókat invitálni, meghívni arra, hogy jelentkezzenek. Önök is, azok is, akik még esetleg nem játszottak, de kacérkodnak a gondolattal, érdemes részt venni egy ilyen kis játékban. A kinyerma@radio.hu e-mail címre tudnak e-mailt küldeni, vagy felhívhatják az üzenetrögzítőt a 0630 759 60 10-es számon. Most folytassuk a zenehallgatást egy érdekes sorozattal, három különböző zeneszerző, de lesz valami közös ezekben a zenékben. Johann Sebastian Bach 214. kantátájának címe Szóljon az üsdob, a trombita zengjem. Kronund Preis gekrönter Damen, ez az ária címe. Az előadó pedig Peter Coy basszus, a Collegium Vocale Genttel, a karmester Filipe Herevége.

Johann Sebastian Bach 214. kantátájából szólt a Kronund Preiske Krönter Damen kezdetű ária. Szóljon az üsdob, a trombita zengjen, ez pedig a kantáta címe. Péter Koholy basszus énekelt, a kollégium vokálegent játszott, Filipe Herrevége vezényelt, és említettem azt, hogy most egy kis sorozat következik, hiszen a közös szál a trombita lesz, és ebben a basszus áriában is egy különleges szerepe volt ennek a hangszernek, nem csak egyszerűen díszített, hanem önálló obligát partnerként versengett tulajdonképpen az énekessel. Persze Bach idejében alapvetően a naturtrombita szerepelt a zenekarban, amelynél a játékos a szája izmainak megváltoztatásával a felhangok közül válogathatott, illetve játszotta a neki írt szólamot. A legmagasabb regiszterben, a klarinó regiszterben nagyon nagy virtuózitást kívánt az előadás, a játék, tehát itt lehetett egymáshoz közelebbi hangokat is játszani, mint hogy a ária végén is hallható volt. Most ugorunk egy csaknem 200 évet, Mászkányi idejére a szelepek révén a trombita már kromatikus hangszer, minden hangot félhangonként el lehetett játszani, de egy régi szerepe változatlan, ha valami fényes, ünnepélyes eseményt kell jelezni, akkor előtérbe lép. Mászkányi 1902-ben Sir Hall Caine az Örök város című darabjához írt kísérőzenét. Az első felvonás előtt megszólaló induló címe Silver Trumpets, vagyis ezüst trombiták. Nem véletlen, az eredeti történetben éppen trombita szó jelzi a pápa érkezését Rómában. Most ezt hallgatjuk a torinói Teatro Reggio Filarmonica 900 zenekarától, vezényel Gian Andrea Noseda.

Pietro Mascagni az Örökváros szvittjéből az Ezüst trombiták című tétel a prelűd hangzott el a Torinói Teatro Reggio Filharmonica 900 zenekarának előadásában. A karmester Gian Andrea Noseda volt, hát ebben inkább a Kürtnek volt egy szép lirikus szólója a tétel közepén, és a harsonák felelgettek a vonósoknak, de hát a trombitások is játszottak, csak nem olyan markánsan, mint a Bach darab szólistája. Most a trombitás időutazás végén nem előre, hanem 300 évet visszafelé indulunk Mascagnitól, Giovanni Gabrieli velencéjében, még a modern trombita előtti részfúvós világ vesz körül bennünket, kornettek és harsonák felelgetnek egymásnak. Gabrieli ugye a Szent Márk bazilika egymással szemben lévő karzatait használta ki, hogy a hangzás valóban körbejárja a templomot. A most következő 8 szólamú 11. kantona 1615-ben Gabrieli halála után jelent csak meg, a Concerto Palatino historikus hangszerekkel játszik.

nagyon izgalmas koncertekre, eseményekre, akkor maradjanak velünk. Most szólaljon meg Carli Philipp Emanuel Bach D-dur szimfóniájából a harmadik presto tétel. Az amsterdami barokzenekart Ton Koopman dirigálja.

0: Carl Philipp Emanuel Bach D-dur szimfóniájából a harmadik presto tételt játszotta az amszterdami barokk zenekar Ton Koopman irányításával. 7 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, ismét játszunk. Elmondom, miket lehet nyerni. Szeptember 5-én szombaton 19 órakor a BMC koncerttermében ad hangversenyt az UMZE Kamara Együttes Fagott Fantázia címmel. Közreműködik Lakatos György Fagotton, vezényel Vajda Gergely. Bajnok Ádám, Vajda Gergely, Horváth Balázs, Tihanyi László, Török Gyurkó Áron és Olga Neuwirth műveit adják elő. Ezek között több magyarországi bemutató is lesz, illetve Vajda Gergely alkotása, a Kleines Kammer koncert, vagyis Kis Kamara koncert, In Memoriam József Vajda, tehát Vajda Józsefnek, aki szintén fagottos volt, ajánlva, ez egy ős bemutató, ugye, az édesapja emlékének ajánlja ezt a művet Vajda Gergely. 2026. szeptember 10-én, tehát jövő héten csütörtökön, 8 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében az évfordulók sorozatunkban Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Szabó Péter gordonkázik, Pivon Gabriella fuvolázik. Ugye idén van Mozart születésének 270. évfordulója, halálának pedig 235. évfordulója. Tehát két Mozart művet játszanak, az A-dur fuvola 4-est és a D-dur fuvola 4-est, a kettő között pedig Beethoven D-dur szerenádja hangzik el. Ezen kívül pedig szeptember 16-án, szerdán 18 órakor Pécsett a Kodály Központban van még két jegy,

Jünk a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny elődöntőjének második részére. Liszt művek és kurták játékok vannak a fordulóban előírva. A Filharmónia Magyarország rendezi a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Versenyt. Ez a forduló, ez a rész már belépőhöz kötött, de erre is el lehet jutni. Kérem, hogy írják meg, hogy melyik eseményre szeretnének pályázni, hogyha esetleg önök lennének a nyertesek. Szeptember 5 BMC, az UMZE, Lakatos György és a Vajda Gergely koncertje. Szeptember 10 csütörtök, ez a Bartók Rádió rendezésében Iván Tíme, a Juhász Barna, Szabó Péter és Pivon Gabriella hangversenye a Dohnányi Ernő Központban. És végül Pécsett a Kodály Központban a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny elődöntőjének második részére is van két jegy, szeptember 16, szerda este 18 óra, ez az utolsó. Ha tudják a megfejtést, a 0630 30 30 160-as számra, vagy a muzsikálóreggel@kukacradio.hu e-mail címre tudnak üzenetet küldeni a nevükkel, a megfejtéssel és a kívánt nyereménnyel. Most Viktor Herbert opusz 12 numero 2-es F-dur vonós szerenádjából következik a polonéz, amelyet egy magyar kamarazenekar játszik. A kérdés az az, hogy mit jelent magyarul a 16 éve alakult Anima Muzicé kamarazenekar neve. Anima Muzicé. Ez mit jelent magyarul? Várjuk a megfejtéseket.

Viktor Herbert opusz 12 numero 2-es F-dur vonós szerenádjából a polonészt játszotta az Animal Musici kamarazenekar, és az volt a kérdés, hogy a magyar vonós zenekarnak mi a jelentése magyarul a nevének. Ugye Anima lélek, Musici a zene, zenéi, a zenének, ugye genitívus a latinban, tehát a zene lelke, vagy a muzsika lelke, mind a két megfejtést elfogadtuk. És akkor mondom, hogy kik a nyertesek. Zsoldosné Ámon Klára, Dunainé Ferg, vagy Fercs Magdolna, valamint dr. Kővári Károly. Nekik is minden helyes megfejtés küldő hallgatóknak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. A zenehallgatást most Ludwig van Beethoven opusz 110-es A-sztúr szonátájának első tételével folytatjuk, melyet Fischer Anni játszik zongorán.

Ludwig van Beethoven opusz 110-es Ezdur szonátájából az első tételt hallották Fischer Anni tolmácsolásában. Tegnap reggel már említettem az Öt Pacsirta szalon hangversenyeit, tegnap volt egy kortárs koncert, illetve kortárs és klasszikus, ma pedig szeptember 4-én 18 órakor ugyancsak a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteményénél az Öt Pacsirta szalonban lesz az Ezerarcú Latin Amerika Indián örökség és kortárs hangok című est Béres Tímea szoprán, valamint Jeszenszky Böhm Attila zongora művész koncertje. A műsor három latin amerikai ország, Venezuela, Bolívia és Argentína zeneszerzőinek műveiből válogat. A koncert első részében a 100 éve született venezuelai zeneszerzőnő Modesta Bor előtt tisztelnek dalai, az ő dalaival, a zeneszerző dalaival és zongora műveivel. Bolíviát Eduardo Cava képviseli, akinek indián stílusban írt dalai szólalnak meg, az argentin repertoárból Carlos Guastavino lírai bölcső dalai hangzanak el, a műsor kortárs zenei különlegessége Esteban Ariel D'Antona, argentin zeneszerző műveinek ős bemutatója, dalok és zongoradarabok, amelyek első alkalommal szólalnak meg a közönség előtt. Ez lesz tehát ma este 18 órakor Béres Tímea és Jeszenszky Böhm Attila előadásában. Befejezésül Luigi Boccherini C-dur vonós ötöséből szól az Allegro assai, a harmadik tétel a kiegészített Van Brugg vonós négyes előadásában.

0: Boccherini C-dur vonós ötösének harmadik tételét a kiegészített Vembrugg vonós négyes játszotta, ezzel ért véget a muzsikáló délután. Munkatársaim a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. 9 óra.
1: Híreink következnek. A hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Szlotta Judit. A paksi atomerőmű teljes kapacitással csaknem a névleges teljesítményen termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat. A kötelező kamarai tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. A főváros rövid távú pénzügyi helyzetének megoldása minden későbbi fejlesztés alapja, jelentette ki a főpolgármester a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, az uniós források megnyitásával a főváros jelentős beruházási időszak előtt áll, de ehhez talpon kell maradni. A városvezető jelentős eredménynek tartja, hogy 5 év után újra ülésezhet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely új alapokra helyezheti a kormány és a főváros viszonyát. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom, júliusban csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görög dinnye minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak hiányosságok. A nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsett volt kimutatható. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyon elkobzásáról szóló úgynevezett maffia ellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 000 euró értékű javak elvonását. Bár a törvényhozás megszavazta az előterjesztést, az ellenzék egy része a visszaélések lehetőségétől és a politikai célú alkalmazástól tartva távol maradt a szavazástól. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an haltak meg, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok. Közben a nepáli katasztrófa védelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint. A változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk. Délután 28-33, este 17-25 fok lesz. 9 óra 4 perc. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Mi történik, amikor két különböző ember találkozik? Zsana világtól elzárkózva él. Rose Szila életörömmel neveli három gyermekét. De a nő természetessége lassan áttöri a férfi falait, és kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Akik igazán számítanak. A megható finom humorú francia film már a mozikban.
6: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: A 70. születésnapját ünnepli Németi Attila, zongoraművész, tanár, műsorvezető.
7: Ezt tanácsolom mindig a fiataloknak, hogy mindig álljanak több lábon, mert bármi történhet.
3: Az Arckép műsorában mesél magáról, ezen kívül még a héten a vasárnapi Kezdőhang műsorában is. Zongora játékát pedig aznap este hallhatják egy 1986-os felvételről. Németi Attila 70. Ma 19 órakor. Vasárnap 11 órakor és 20 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Elfeledett művek szólnak a Helsinki Barokk Zenekar és a Pörszül Kórus előadásában. Antonio Kazimír Kártejeni olasz-lengyel komponista Mária tiszteletére írt oratóriuma, valamint a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme, Jakubian Riba Stabat Matere, Apo Häkkinen finn karmester és csembalista kutatásainak és vezénylésének köszönhetően kell új életre. Oratóriumok. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Marton Éva énekverseny. Hétközben a Muzsikáló délutánban és szombaton élőben a Zeneakadémiáról a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
8: Jó napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozai László nevében is. SMS számunk 06 30 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu. Ide írhatnak, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. Mendelssohn zenéje szól elsőként a mai délelőtti műsorfolyamban, méghozzá az Ámol zongora verseny. Ez egy fiatalkori alkotása Mendelssohnnak, és ugyanúgy, ahogy a hegedű versenyeknél is, ugye ott van a nagy E-moll hegedű verseny, és komponált egy fiatalkori D-moll hegedű versenyt vonós zenekari kísérettel. Nos, ugyanez a helyzet a zongora versenyeket illetően is, ugye van a nagy G-moll zongora versenye Mendelssohnnak, és ezt az Ámolt fiatalkorában írta, és itt is csak egy kisebb vonós kamarazenekar kíséri a szólistát. Ebből hallgassuk most az első tételt, az Allegrót, Cyprien Katsaris, a szólista, közreműködik a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a hangversenymester Rolla János.

Mendelssohn zenéjét hallottuk, ő ugye a 19. század Mozartja, ezt mondta róla Schumann, és hát valóban elképesztő, hogy Mendelssohn fejéből, vagy lelkéből, szívéből is milyen dallamok születtek, pattantak ki egészen egyszerűen. Az Ámol zongora verseny első tételét hallottuk, az Allegrót Ciprián Kaczári szólt a szólista, közreműködött a Liszt Ferenc Kamarazenekar, hangversenymester Rolla János. Egészen különleges zene következik, Mexikóból, a 17. századból. Juan García de Céspedes lesz a szerző, egy 17. századi mexikói zeneszerző volt, Pueblában született, az ottani katedrális fiúkórusában énekelt gyerekkorában, Juan Gutiérrez de Padilla vezetése alatt, és később aztán ott működött a katedrálisban. 1664-ben, amikor Padilla meghalt, akkor ideiglenesen vette át a helyét Gutiérrez mesternek először, és a Maestro cím pedig 1670-ben véglegessé vált. Bár a székesegyházi káptalan többször is elmarasztalta Céspedest a feladat körével kapcsolatos nézeteltérések miatt, azért hosszú pályafutást tudhatott maga mögött, és szülővárosában, Pueblában hunyt el. Guaracha című darabját hallgassuk most a Hárfa Konzort előadásában.

Juan García de Céspedes Guaracha című darabját hallottuk, a mexikói zeneszerző alkotását, a Hárfa Konzort együttes tolmácsolásában hallgathattuk, vezényelt Andrew Lawrence King. Rossini zene következik, de most nem opera részletet hallunk tőle, hanem egy hangszeres darabot. Még fiatalon 1804-ben írta a Hat vonós szonáta című sorozatát, amik tulajdonképpen kvártettek, és aztán később ezt más összeállításra, például húvós hangszerekre is átírták. Ebben a változatban hallgassuk most az első szonáta Andante tételét, előadja a Rossini fúvós négyes.

0: Rossini F-dur szonátájából szólt az Andante, előadta a Rossini fúvós négyes tagjai, Drahos Béla fuvola, Vér István klarinét, Gábori Ulia fagott, Varga Zoltán kürt. A rádiózenekar korábbi művészeiből alakult ez a fúvós négyes. Az órára pillantok, 2 percen volt 9:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Bő 5-10 perccel ezelőtt ugye Mexikóba kalauzolt minket Juan García de Céspedes zenéje, most Spanyolországba tehetünk képzeletben utazást Rimsky-Korszakov jóvoltából, a spanyol Capriccióból hallgatunk meg egy tételt. És hát ugye Rimsky-Korszakov szépség eszményének nagyon szerves része volt a hangzás, a szép hangzás, és hát remekül hangszerelt ő, a színek iránti érzékenysége nyilvánul meg a hangszínek és így a hangszerelés iránti fogékonyságában is, és ez tetten érhető a spanyol Capriccióban is. A Bergeni Filharmonikus Zenekar játszik most részletet, a karmester Dmitri Kitajenko.

Rimszkij-Korszakov spanyol kapricsójából szólt két tétel, a negyedik és az ötödik, a bergeni filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Dmitrij Kitajenko. Mozart a Varázs fuvola című operájából következik részlet, Sarastro híres E-dur áriája a második felvonásból. Ugye egy Sarastro elmondja Paminának, hogy ebben a szentélyben megtisztul az ember lelke, és aki jó indulatú, az birtokolni fogja hitét. Ez a királynő elleni legjobb fegyver. Polgár László énekel most, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Kovács János vezényli.

Mozart a varázsfuvola című operájából szólt Sarastro Édur áriája a második felvonásból. Polgár László énekelt, közreműködött a Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényelt Kovács János. Tényleg nagyon szép, tiszta zene ez. Következik most egy tarantella. A szerző Pauline Viardot, aki francia mezzoszoprán volt a 19. században és a századfordulón, zongorázni is tanult, többek között Liszt Ferenc is tanította, zeneszerzés tanára pedig Anton Reicha volt. Tarantelláját most Raffaella Gromes játssza cellón, közreműködik a Lucerni Fesztivál vonós zenekara.

Pauline Viardot tarantelláját hallottuk a 6 darab című sorozatból. Raffaella Gromes játszott cellón, közreműködött a Lucerni Fesztivál vonós zenekara. A cello után most a fuvoláé lesz a főszerep, Giovanni Battista Pergolesi D-dur fuvola versenyéből hallgassuk a Presto tételt. Enrico Di Felice, a szólista, közreműködik az Apoteóz együttes.

Giovanni Battista Pergolesi D-dur fuvola versenyéből ez volt a zárótétel. Enrico De Felice játszott fuvolán, közreműködött az Apoteóz együttes. Beethoven egyik legismertebb tétele következik, az 5. C-moll sors szimfónia első tétele. A Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekara játszik, a karmester Sergiu Celibidache, aki ugye hosszú ideig vezette a Stuttgarti együttest, és aki híres, lassabb tempóiról. Hát hallgassuk, hogy most ezt a tételt milyen tempóban dirigálja.

0: Az első tételt hallottuk Beethoven 5. c-moll sors szimfóniájából, a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Sergiu Celibidache. Ez most nem volt lassú tempó, azt gondolom. Egyébként nemrég Sárga nyakkendő címmel készült egy életrajzi dráma Sergiu Celibidachéról. A film írója és rendezője a karmester fia, Serge Ioan Celibidache, és John Malkovich alakítja a dirigens időskori karakterét. John Malkovich egy interjúban elmondta, a karakterek megformálásának hitelességét a rokonok is segítették, és megtisztelő volt számára, hogy egy ilyen alapos produkcióban részt vehetett. A Sárga nyakkendő igazi portrét mutat erről a karmesterről, akinek tehetsége mellett embersége is legendás, nyilatkozta John Malkovich.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2:10, önök a Muzsikáló délelőttöt hallgatják. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Közlekedési hírek, az Útinform írta, hogy az M2-es autóúton Budapest felé aszfaltoznak a 39-es és a 38-as kilométer között. A kialakult torlódás már több mint 2 kilométeres. Baleset történt az 55-ös főúton, Baja és Bátaszék között a 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. Koncertajánlóval folytatjuk műsorunkat. Cornus Florida, ez a címe annak a műnek, amelynek az ős bemutatójára holnap kerül sor a Bartók Emlékházban. A cím a februárban elhunyt Sonfai László zenetörténész nevére utal. Az ő emléke előtt tiszteleg a Korosi Kvartett szombatesti hangversenye. Korosi Kyle Csongort, a Vonós négyes primáriusát Várgedő Anna kérdezte.
2: A szeptember 5-i hangversenyt a kvartett a február 11-én elhunyt Sonfai László emlékének ajánlja, aki zenetörténészi munkássága mellett nagyszerű tanár is volt. Nyilvánvalóan fontos számotokra, hogy együttesként, hivatalosan is tisztelegjetek az emléke előtt. Milyen kapcsolatban álltatok Sonfai tanár úrral?
3: Nekem személy szerint sajnos nem adatott meg, hogy személyesen találkozzak vele, vagy az óráira menjek. Pont a minap próbáltunk, és a Rács Istánk az együttesből mondott egy nagyon jó instrukciót, amit ő egy sonfai kurzuson hallott még a doktori iskola növendékeként. Úgyhogy rajtam kívül azért az együttesben többünknek volt vele személyes tapasztalata. És hát egyébként egy fantasztikus tanáregyéniség és kutató volt nyilván, ami messze túlmutat az ő személye és munkássága azon, hogy akár személyes ismerettség alapján gyűjtsünk élményeket és tudásanyagot tőle, mert hogy a munkássága az olyan sokrétű és olyan nagy volumenű, hogy általa a személyéből is részesülhetünk akkor is, ha nem találkoztunk vele.
2: Sonfai László Haydn és Bartók kutatóként is jelentős érdemeket szerzett. Mi alapján választottátok ki a darabokat a mostani koncertre?
3: A műsort nem mi választottuk, a felkérésben már ezek a művek szerepeltek. Haydn és Bartók két kiemelt területe volt a Sonfai tanár úr életművének, és ugye Webernről is írt egy monográfiát, ami szintén kiemelkedő munka nemzetközi tudományos életben is. Úgyhogy a három zeneszerző, Haydn, Webern és Bartók, ez így híven tükrözi tulajdonképpen az ő munkásságát. És hogy miért mondjuk a 6. Bartók vonós négyes, talán azért, mert ugye a tételek elején van ez a mottószerű mesztó, ami mindig visszatér, ami leginkább egy jazzzenére emlékeztet, és ugye a 4. tétel is egy lassú, tulajdonképpen tele lehet egy jazzzenének érezni, mondani, és talán ez a leginkább olyan Bartók vonós négyes, ami ugye a jazzt is meg tudja fogni és jeleníteni.
2: Érdekes együtt ez a három szerző. Te előadó művészként hogy látod, mennyiben szükséges más megközelítés a három életműhöz?
3: Nagyon különböző zenék, de mégis valahogy az alapja, a gondolkodása a három szerzőnek valahol nagyon hasonló. Bartók és Webern is nagyon fontosnak tartotta a klasszicista gyökereket és a formával való kísérletezést és a formának a klasszikus értelemben vett míves kidolgozását, tehát ez ugyanannyira fontos volt nekik, mint Haydnnek, és biztos vagyok benne, hogy mind a két 20. századi szerző gyakran tanulmányozta Haydn műveit. És valahogy érdekes módon ugyanaz a fajta érzékiség és derű árad mind a három szerző zenéjéből. Mondjuk derűt ezt leginkább Haydnre lehet mondani, de az a fajta Igazából pont lehet, hogy azt mondanám, hogy a formával kapcsolatos kísérletező kedv és humor sok esetben az mind a három szerzőre jellemző, és valószínűleg pont azért, mert mind a hármuknak nagyon fontos volt ez a fajta gondolkodásmód.
2: A hangversenyen Tornyai Péter is csatlakozik a kvartetthez brácsásként és zeneszerzőként. A darabjának beszédes a címe és a tempó megjelölése, ami valójában inkább alcímnek vagy műfaj megjelölésnek tűnik. Ebben is szerepel a mesztó. Hogy is van ez? Mit lehet tudni erről a műről?
3: Nem szeretnék nagyon sok mindent elárulni, hogy ne lőjem le a poént, de az biztos, hogy Tornyai Péter szerette volna egyrészt az életművet belefoglalni ebbe a darabjába, másrészt szintén ugye az emlékezés és a gyász érzelmi motivumait. Szóval annyit azért mégiscsak elárulok, hogy lesz sok idézet ebben a műben, ami a Somfai tanár úr életművére utalni fog.
0: Korosi Kyle Csongor hegedűművész hallották, a Korosi Kvártett első hegedűsét, vele beszélgetett Várgedő Anna. A koncert tehát holnap szombaton 18 órakor lesz a Bartók emlékházban, Haydn, Webern, Bartók és Tornyai Péter. Műveivel a Vonós négyes tagjai, Korosi Kyle Csongor és Osztrosi Cséva hegedű, Kurgyis András brácsa, Devics Gergely cselló. És hallgassuk most a programból Bartók 6. vonós négyesének részletét, az első tételt, természetesen a Korosi Kvártett tolmácsolásában.

Bartók Béla hatodik vonós négyeséből az elsötételt játszotta a Korosi Kvártett. A zenehallgatást most Gustav Holsttal folytatjuk, a Bolygók című művéből szól a negyedik tétel, Jupiterre a szeszélyes. A Philharmonia zenekar játszik, vezényel Simon Rattle.

Gustav Holst a Bolygók című művéből szólt egy tétel, ez volt a negyedik, Jupiter a szeszélyes. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy olyan tipikusan olyan Holstos zene volt, hiszen a Szent Pál szvitben is hallhatóak hasonló dallamok. A Filharmónia zenekar játszott ezen a felvételen, vezényelt Simon Rattle. Most zongora muzsikával folytatjuk a délelőtti zenehallgatást. Liszt Ferenc transzcendens etüdjei közül a harmadikat hallgatjuk meg, címe Tájkép, Victor Hugo Ódák és Balladák című kötetében megjelent versére utal, és címének megfelelően lágy dallamú etüd, ez egy finom hangulatkép tulajdonképpen, előadja Csarok Gábor.

egy tájképet festett meg Liszt Ferenc a zene eszközeivel, a harmadik transzcendens etüdöt hallottuk, címe Tájkép, Csalog Gábor zongorázott. Még egy zenét hallgatunk meg a rejtvény előtt, de már most felhívom a figyelmüket arra, hogy a budapesti helyszínek mellett sorsolunk majd két jegyet a Pécsi Kodály Központba is, szeptember 16-án szerdán estére. És akkor szóljon most egy tétel Telemann G-dur brácsa versenyéből. A szólista Kathleen Kajigoka közreműködik az Ensemble Masque

0: Telemann G-dur brácsa versenyéből ez volt a negyedik tétel. Kathleen Kajioka volt a szórista, közreműködött az Anson Mask.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mi történik, amikor két különböző ember találkozik? Zsana világtól elzárkózva él. Rose Szilai életörömmel neveli három gyermekét. De a nő természetessége lassan áttöri a férfi falait, és kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Akik igazán számítanak. A megható, finom humorú francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 4 perccel múlt, 10:30, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délelőttben. Mondom először a nyereményeket. Kisorsolunk két darab belépőt szeptember 10-én csütörtökön, tehát jövő héten csütörtökön, 18 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe. Folytatódik a Fiatal Művészek Pódiuma című sorozatunk, ugye erről az előbb a reklámban is szó volt. Lugosi Dániel Ali.

ahol a Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny elődöntője lesz a Filharmónia Magyarország rendezésében, Liszt és Kurták művekkel, tehát szeptember 16. szerda, 18 óra Pécs, Kodály Központ. És van még egy tárgyreményünk is, egy CD, a Budapest Jazz Orchestra albuma. Ezekért lehet tehát játszani. Egy opera részlet szól, Camille Saint-Saëns, Sámson és Delila című operájából, egy zenekari tétel, és ez tulajdonképpen egy ünnepség, tehát alapesetben éjszakai, titkos, kezdetben csak nők által látogatott rendezvény volt, görög misztérium kultuszokból származott, amely aztán Dél-Itálián keresztül jutott el Rómába. A kérdésünk úgy szól, hogy kinek, melyik mitológiai isten tiszteletére rendezték eredetileg ezeket az ünnepségeket. A görög és a római mitológiai nevet is elfogadjuk, tehát ezt írják meg nekünk. SMS-t a 06 30 30 30 160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, és kérjük, hogy a helyes választ, tehát a mitológiai isten neve után írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Camille Saint-Saëns Sámson és Derila című operájából szólt részlet, és ez volt a Bakkanália. És az volt a kérdésünk, hogy kinek melyik mitológia istennek a tiszteletére rendezték eredetileg ezeket az ünnepségeket. A helyes válasz Bacchus, ugye az ő nevéből származik a Bakkanália, de természetesen elfogadtuk a görög változatot is, hiszen Dionysos az, akihez kapcsolódó ünnepségből, Mysterium Cultusból tulajdonképpen ugye eljutott Rómába ez az ünnepség, ez a szokás, tehát ezt a kettőt fogadtuk el, Dionysos vagy pedig Bacchus. Nagyon sok jó megfejtés érkezett, még tart a sorsolás, úgyhogy a türelmüket kérem az eredmény hirdetésig. Azt elmondom, hogy a Szlovák Rádió szimfonikus zenekara játszotta a Bakkanáliát Steven Gunzenhauser vezényletével. Most pedig hallgassuk Chopin bémol zongora szonátájából az első tételt, Bogányi Gergely zongorázik.

Ez volt Chopin-től az Opus 35-ös B-moll szonáta első tétele, Bogányi Gergely zongorázott. És akkor visszatérünk a rejtvényhez, mert közben végeztünk a sorsolással, megszületett az eredmény, mondom a szerencsés nyertesek neveit, Nikodém Lajos, Czövek Judit, Töttős Gábor és Alpek Otília. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot, nyerteseinket gyártásvezetőnk fogja majd keresni a további teendőkkel kapcsolatban. Az óra végén pedig hallgassunk két tételt Johann Sebastian Bach H-moll zenekari szvittjéből. Ugye ez az a zenekari szvitt, amelyben egy szólóhangszer, méghozzá a fuvola szerepel az előadói apparátus a zenekar mellett. Liza Beznyosjuk lesz most a szórista, közreműködik az English Concert, vezényel Trevor Pinnock

0: Johann Sebastian Bach 1067-es jegyzékszámú második H-moll zenekari szüitjéből szólt két tétel, két stilizált tánc, polonéz és menüett. Előadt a Liza Beznosjuk fuvolán és az English Concert. Vezényelt Trevor Pinnock.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 11 óra van. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolle Milán köszönti önöket. A Hárfáé lesz a főszerep a következő felvételen. François-Adrien Boieldieu C-dur hárfa versenyéből az első tételt játssza Marisa Robles. Közreműködik a londoni St. Martin in the Fields kamarazenekar. Vezetőjük Iona Brown.

François-Adrien Boel C-dur hárfa versenyéből ez volt az első tétel. Marisa Robles volt a szólista, közre működött a St. Martin in the Fields kamarazenekar, vezényelt Iona Brown. Gabriel Fauré requiemjéből következik egy nagyon szép tétel, a Liberame. James Rutherford lesz az énekes, szólista, közre működik a Birminghami szimfonikusok énekkara és a BBC filharmonikus zenekara. Vezényel Jean-Pascal Tortelier.

Gabriel Fauré requiemjéből szólt egy tétel a Liber, ami James Rutherford volt a szólista, közreműködött a Birminghami szimfonikusok énekkara és a BBC filharmonikus zenekara. Vezényelt Jean-Pascal Tortelier. Kamarazenével folytatjuk műsorunkat. Haydn G-dur triójából hallgassuk az Allegrót. Előadja az Oberlin trió.

Haydn zenéjét hallgattuk az elmúlt percekben, a G-dur zongora trió első tételét, az Allegrót játszott az Oberlin trió. Dölib Szilvia című balettjének egy ismert népszerű tétele következik, hát gyakran használták ezt filmekben, sorozatokban, reklámokban is, ez a Szilviából a Pizzicato tétel. A londoni filharmonikus zenekar játszik, vezényel Stanley Black.

Dülib Szilvia balettjéből szólt részlet, ugye Tasso Pásztor játékából készített romantikus balettet Dülib, egy szerelemtől húzódózó nímfáról, egy hűséges pásztorról és egy kés óvárszatérról szól. A Pizzicato tételt játszotta most a londoni filharmonikus zenekar, vezényelt Stanley Black. Barokk zene következik, Antonio Vivaldi C-dur koncertójából hallgassuk a harmadik tételt. Előadja Reinhold Friedrich és Laura Vukabratovic trombitán, valamint a Capella Istropolitana. Vezényel Holger Speck.

Vivaldi 537-es jegyzékszámú C-dur kettős versenyéből a harmadik tételt játszotta Reinhold Friedrich és Laura Vukabratovics trombitán, a Capella Istropolitanát Holger Speck vezényelte. Műsorunk végén pedig szóljon Bartók Béla magyar képek művéből az Ürögi kanásztánc, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Pierre Boulez dirigálja.

0: Bartók Béla Magyar képek című művéből szólt az ötödik tétel, az ürögi kanásztánc. A Chicagói szimfonikus zenekart Pierre Boulez vezényelte. És ezzel a mai muzsikáló délelőtt véget ért, a zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a hangmérnök Bozai László volt. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást és jó hétvégét kívánok, Bolla Milánt hallották, viszont hallásra.
1: Műsorajánló. Elfeledett művek szólnak a Helsinki Barokk Zenekar és a Pörszöl Kórus előadásában. Antonio Kazimir Kártejeni olasz-lengyel komponista Mária tiszteletére írt oratóriuma, valamint a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme, Jakubian Riba Stabat Matere, Apo Häkkinen finn karmester és csembalista kutatásainak és vezénylésének köszönhetően kell új életre. Oratóriumok. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában éjféli keringők szólnak. Éjszakai merengéshez kínálunk tökéletes aláfestést. Éjféli utazásra indulunk a klasszikus keringők eleganciáját füstös, lágyan ringató jazz muzsika köntösébe bújtató dallamokkal. Midnight Waltz. Ma 23 órakor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Magazinunk vendége a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója, művészeti vezetője, ifjabb Sapszon Ferenc karnagy és Sapszon Borbála énekzenetanár karnagy, akikkel folytatjuk az előző adásban elkezdett beszélgetést. Műsorunkban az 5. budapesti Laurea Mundi nemzetközi kórusversenyen felcsendülő művekből válogatunk. A kategória győztes Laudate gyermekkar énekel, Sapszon Borbála vezényel.

0: az elmúlt időszak örömeiről beszélgetünk, sikerekről, és a közös örömök mellett talán megemlíthetjük az egyéni sikereket is. Például tavasszal Finnországban többen megmérettethették magukat a Savonlinnai Nemzetközi Énekversenyen, többen döntősök lettek. Ugye 5. osztálytól a kórusiskolában van egyéni hangképzés is, és a sok kis képzett hangból áll össze a kórus.
1: Igen, tehát ez nem kórus út volt, hanem a hangképző tanárok a legszebbnek tartott kis produkciókat és a legtehetségesebb énekeseket válogatták ki, és egy csapat ment el Finnországba képviselni Magyarországot, illetve hát a kórusiskolát, és tényleg nagyon-nagyon sok szép eredményt értek ott el.
0: És ha már kórus hangképzés, ugye volt erről egy nagyon érdekes előadás Veszprémben, nem is olyan régen, a Karnagyok második országos találkozóján Bori, te tartotta többek között ezt az előadást.
2: Igen, június 6-án volt, és nagyon jó kerekasztal beszélgetés született ebből a témából, tehát Hely Mercedes-szel, Zámbó Szilvivel beszélgettünk, a rádiókórusnak a szoprán szóran vezetőjével. Ők több oldalról tudták ugye ugyanazt a kérdést látni, mint egyéni énekesek, és mint egyben kórus énekesek is. És én nagyon fontosnak tartom, hogy ugye sokat éneklünk a kórusiskolában, hogy azt jó hangképzéssel tegyük. Tehát mindegyik gyereknek ugye annyira egyéni anatómiájuk van, vagy egyéni felépítésük, hogy az, hogy 5. osztálytól nekik egyéni hangképzésük van, az egy nagyon-nagyon nagy dolog. Ezen a hangképzés órán lányok között is, meg a fiúknál is, amikor mutálnak, akkor is van mit csinálni, mert sokszor a beszéd technikai dolgokat erősíteni, az egy nagyon nagy kihívás. Manapság pláne talán egyébként, amikor kevesebbet olvasnak a gyerekek, meg gyorsabban beszélnek talán. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolognak tartom, hogy beszédtechnikai és hangképzés is egyben ez a magánének órájuk.
0: A július 5-i versenyfelvételből mit énekel a következő percekben a Laudate gyermekkar?
2: Esetleg hallgassunk bele Ola Jeju-nak az Ave generózájába. Ez az egyetlen olyan mű, ami mint egyházzenei mű szerepelt a Laudate-nak a gyermekkari kategóriájában.

0: Balaton Ferenc felé fordulok. Hogyan néz ki a 2026-27-es tanév dióhéjban? Mi minden kiemelt esemény vár most a kórusiskolásokra?
1: Ilyenkor a következő évad igazi, majd leendő programjainak maximuma fele van meg. Nagyon-nagyon sok felkérés érkezik szeptember után. Amiket már tudunk, hát mindegyik kórus, ugye mi most 4 kórusba gondolkodom, hát Boriék a Laudátéval, Jubilátéval megcélozunk azért külföldi utat is, esetleg versenyt. Nekem egy nagyon-nagyon szép, megtisztelő felkérésem van. Január végén kerül majd sor, azt hiszem a Vigadóban végül is, Kardos Pál 100. születésnapja. Alkalmából a Kardos Pál Alapítvány rendez egy nagyon nagy szabású, reprezentatív születésnapi koncertet, ahova a szegedi Bartók kóruson kívül 3 kórust hívtak meg az országból, kiválasztottak 3 Kossuth Díjas karnagyot, 3 olyat, aki a Művészeti Akadémiának is a tagja, és azoknak a kórusait hívták meg. Úgyhogy Szabó Dénes a Nyíregyházi kórussal, Kamp Salamon a Luterániával, és mi a Cantate kórussal, amelyik egy olyan kórus, amelyik igazából az eredeti nagyon sok versenyt nyert Cantate kórus, ugye az megszűnt már, csak néha-néha jönnek össze. A fiatalok egy új Cantate kórust alapítottak helyette, de most úgy hívom össze a társaságot erre a koncertre, hogy a régi kantátésok is, meg az újak is benne legyenek. És ezzel a Cantate kórussal januárban egy nagyszabású koncertet adunk a Vigadóba, valószínűleg mi Kodály művekkel.
0: Kodály művei ugye a kórusiskola repertoárjának a legnagyobb részét képzik a mai napig. Mit árulhatunk el a következő percben megszólaló Kodály műről?
1: Itt a Cantate kórust fogjuk hallani, mégpedig egy kis létszámú Cantate kórust, amelyik egy kettős kart Kodálynak a fiatalkori mizerére művét fogja énekelni, ami része lesz annak a műsornak, amit majd a Vigadóba fogunk adni.
0: A felvételen magazinunk vendége Sapszon Ferenc vezényel.

0: Magazinunk mai vendége a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola megálmodója, alapítója, ifjabb Sapszon Ferenc és Sapszon Borbála karnagy. Mai műsorunkat azzal indítottuk, hogy ugye a Laudate gyermekkar az 5. budapesti Laurea Mundi nemzetközi kórusversenyen kategória győztes lett. Befejezésként kérlek, Bori, mesélj, hogyan élted meg ezt a kórus ünnepet a MÜPA-ban?
1: Én úgy gondolom, hogy valóban ünnep volt, már a megnyitótól kezdve, ahol egy teltházas műpába csöppentünk, amikor a megnyitón elsőként énekeltünk, és utána volt szerencsénk meghallgatni a többi megnyitón éneklő kórust, mert rögtön beültünk. Nagyon sok színű, nagyon érdekes produkciók voltak, a gyerekek nagyon élvezték. Szakmailag is büszkeséggel tölt el az, hogy 20 ország 37 kórusa volt jelen ezen a kórusversenyen, 10 kiváló zsűri zsűrizte a kórusainkat. Én úgy tudom, hogy mind a 10-hez végül szerencsénk volt a két kategóriában összesen. Ugye a zsűri tagjai között volt 3 magyar, Hollerung Gábort leszámítva, aki az egész versenynek a fő-fő szervezője és megálmodója. Durányik László, mint karnagy volt a versenyen, illetve Tóth Péter és Gyöngyösi Levente zeneszerzőként voltak jelen a zsűri tagjai között, de ott volt Timothy Brown, aki John Rutternek az utódjaként a Cambridge-i kórust vezette hosszú ideig, illetve volt finn, lengyel zsűritag, ott volt Erik Eschenwalds is, aki a mostani egyik legnépszerűbb lett zeneszerző. Úgyhogy úgy érzem, hogy szakmailag is büszkék lehetünk a gyerekekkel, hogy egy ilyen versenyen ilyen szép eredményt értünk el.

0: A kórusiskola kórusai mai napig fontosnak tartják, hogy részt vegyenek egy-egy versenyen. Miért fontos ez? Fordulok Sapszon Ferenc felé.
1: Igen, de ez is nagyon fontosak a célok. Tehát, hogy egy kórusnak legyenek olyan események, olyan céljai, amire ő készül. Na most a versenynek egy nagyon sajátos izgalma, légköre van, amire a felkészülés az sok-sok éves munkával felér. Tehát annyi mindent tanul közben az ember, és annyi energiát fektet, és aztán a versenyen annyi minden élményben van része, aminek a megtapasztalása a további fejlődés számára nagyon-nagyon gyümölcsöző, nagyon hasznos. Úgyhogy ezért szeretjük, hát főleg, ha az ember nyer is, tehát az elsők között van, tehát még ott van az a fantasztikus élmény, hogy miközben rágja a körmét, hogy na most miket is, és akkor ki lesz, hanyadikok leszünk, és kimondják, hogy és az első díjat nyerték meg. Hát ilyenkor általában sírnak a gyerekek. Ha egy ilyen élményt átélnek, azok egyszerűen más kapcsolatba kerülnek a kórus munkával.
0: Egész életen keresztül magukkal viszik a kis hátizsákjukba.
1: Mindig emlékeznek rá, hogy ez milyen csoda volt, amikor mi azt megéltük, és hogy milyen fantasztikus nagy munka van mögötte.
0: Mai magazinunkban az 5. Budapesti Laureo Mundi Nemzetközi Kórusverseny felvételeiből, a Laudát egy gyermekkar felvételeiből válogattunk. Befejezésül mit ajánlasz, Bori, mi szólaljon meg műsorunk végén, melyik felvétel?
2: Újhegyi Dorka Szurexit Pásztor Bónusz című művét ajánlom, ami hát úgymond ősbemutató volt, azért Salzburgban elénekeltük már a lányokkal tavasszal a Dómban. Újhegyi Dorka nálunk végzett, és fantasztikus zenék születnek meg a fejében, ezeket megálmodja, és átimádkozza, és minden hangja a helyén van. Gyerekek nagyon-nagyon szeretik.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kicsit a jövőbe is pillanthattunk. Magazinunk vendége Sapszon Ferenc, a kórusiskola alapítója, megálmodója, és Sapszon Borbála énekzenetanár karnagy volt. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen mi is.
2: Köszönjük.

Kedves hallgatóink, magazinunk vendége ifjabb Sapszon Ferenc és Sapszon Borbála Karnagy volt. Műsorunkban az 5. budapesti Laurea Mundi nemzetközi kórusversenyen felcsendülő művekből válogattunk. A kategória győztes Laudát egy gyermekkar énekelt, Sapszon Borbála vezényelt. A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Laudate kórusa legközelebb szeptember 11-én délután 3 órától a 20. jubileumi Arszakra Fesztivál ünnepélyes megnyitóján énekel. A helyszín a Magyar Nemzeti Múzeum. Szeptember 25-én pedig Sugár Rezső Hunyadi című oratóriumában a kórusiskola kisdiákjai a nemzeti filharmonikusokkal együtt lépnek színpadra. Ebből a műből hallhatnak most részletet műsorunk végén. Az 1969-es archív felvételen a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa és a budapesti kórus énekel. A Magyar Állami Hangverseny zenekar élén Forrai Miklós vezényel.

0: Kedves hallgatóink, Sugár Rezső Hunyadi című oratóriumából szólt az archív felvétel. Ez a mű is felcsendül többek között szeptember 25-én, pénteken este 19:30-tól a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart, a Nemzeti Énekkart és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Laudate és Exultate kórusát az esten Kovács János vezényli. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió, több mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Szlotta Judit. Partneri együttműködést kínál az egyetemeknek a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter hangsúlyozta, közös érdek, hogy a hazai felsőoktatás finanszírozási helyzete helyreálljon, és a hazai egyetemek nemzetközi összehasonlításban is kimagasló eredményt érjenek el. Emlékeztetett, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása, megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdek, vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelölt állításról. Baka András ezúttal a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével tárgyalt. A korábbi legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint, júliusban kezdeményezte megbízatásának megszüntetését a személyét ért politikai támadások miatt. A Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával mintegy 75 milliárd forintot lehet megspórolni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, a kormány legutóbbi ülésén döntött a Mohácsi Dunahíd építésének folytatásáról, de az alföldi oldalon marad az eredetileg is tervezett kétszer egysávos kialakítás, ami jelentős költségcsökkenést jelent. Nyílt levélben fordul a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége, azonnali kormányzati beavatkozást sürgetve a szektor romló működési feltételei miatt. A szervezet szerint 600-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülése fenyeget, ami munkahelyeket és helyi szolgáltatókat is veszélyeztet. Nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Megerősíti a kormány Magyarország részvételét az Európai Unió Bosznia-Hercegovinai békefenntartó műveletben. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint megduplázták, így 300 főre emelték a magyar katonai létszámot. Ezentúl hosszabb ideig, 3 hónap helyett több mint 1 évet töltenek kihelyezett szolgálatban a békefenntartók. Országszerte változóan napos, felhős az idő, számottevő eső nem várható, a szél megélénkülhet, akár erős lökés. Kések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 28-33, este 17-25 fok között alakul. A hétvégén is napos idő lesz. Holnap elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Olá Kálmán Quintet mutatja be King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Olá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. 1984-ben Lengyel Ágnes Sólyom ének egy címmel zenés-táncos tévéfilmet készített Nagy László énekelt verseiből. Akkoriban nem volt állandó együttesem, koncertjeimet és egyéb zenei feladataimat alkalmi profi zenészek közreműködésével bonyolítottam le. Az a különleges helyzet adódott, hogy én, aki világ életemben szabadon, kotta nélkül muzsikáltam kollégáimmal, most kénytelen voltam kottákat gyártani és teljes műsorok szólamait lejegyezni. Megérte a fáradtságot, mert egészen kitűnő zenészek társultak hozzám. Az ő számukra a kotta csak kiinduláshoz kellett, de ahhoz nagyon, hiszen számukra ismeretlen stílusok tájaira csalogattam őket. Aztán már olyan felszabadultan improvizálva játszottak, mintha világ életükben ezt csinálták volna. Számomra nagy élmény volt ilyen nagy tudású zenészekkel dolgozni. Volt időszak, amikor egykori tanárom Wilhelm Feri bácsi csellózott nekem, de muzsikáltam az Operaház és a Rádiózenekar kitűnő zenészeivel is. Balog Jóska klarinétos, Vajda Jóska fagottos, Geiger György, Szekeres Béla trombitások, a Keveházi testvérek Vadász Kürtös és Maros Éva hárfás közreműködése sok szép produkciót segített életre. A tévéműsor zenéjét kivételesen előre felvettük a rádió stúdiójában. A zenei rendező Viktor Máté volt, a hangmérnök pedig Lakatos György. Ez azt jelenti, hogy szakítanom kellett a saját hagyományaimmal, miszerint csak egyenes élő adásban énekelek, sohasem szinkronizálva. A vers éneklése érzékeny dolog, különösen közeli képeknél nagyon nehéz pontosan úgy tátogni, ahogy az előre felvett zene követeli. De meggyőztek a hozzáértő műsorkészítők, hogy ebben a nagy létszámú szuperprodukcióban nem lehet fölvállalni az élő muzsikálás bizonytalanságainak kockázatát. A táncok koreográfiáját össze kellett szervezni a zene és a szövegek ütemével, a kameraállásokkal, ami sok leállással, újrakezdéssel jár. Ezért bevállaltam a playbacket, de mindent elkövettem, hogy ugyanan intenzitással énekeljek a képen is, mint a stúdió felvételen, hogy minél közelebb hozzam a nézőt az élő előadás élményéhez. Ebben a jelenlegi rádióadásban viszont nem egyszerűen egy tévéműsor hangját adom közre, hanem egy teljesen önálló, eredeti stúdió felvételt, amely akár hanglemezként is megállhatta volna a helyét, és amerre aztán a képfelvétel táncosokkal és zenészekkel később készült. Na ugye, hogy így már egészen másképp fest a dolog. A műsor egységes zenei folyamatát egyben hallgatjuk meg, nem szakítom meg magyarázatokkal. Három román népdallal kezdődik, melyeknek szövegét Nagy László fordította magyarra. Az első kettőt Bartók gyűjtötte Biharban. A harmadik dallamot a Méhkeréki lakodalomban szedtem föl Kovács Tivadar kontrásaként. Akkora sláger volt ez akkor, hogy állandóan játszanunk kellett. Ez lehetett az oka, hogy annak idején a folk rendőrség megakadályozta, hogy felvegyük egy táncház találkozós lemezre, így most ez a változat ős bemutatóvá minősül. Szövege nem fordítás, csak dallamra írt eredeti vers, Balassi módján, adnotam.hu. Ezután a Bartók együttes számára csúlyogatások formájában írt Nagy László vers következik Gyimesi muzsikára. A címe Táncbéli táncok a Bartók együttes használatára. Japán útunk előtt 1973-ban kértem fel a költőt, hogy egy olyan verset írjon nekünk, amelynek harsányan elkiáltozott szövegére zenekar hián is lehet táncolni. Így lett a Timár Sándor készítette versenykoreográfia kísérőzenéje egy Nagy László vers. Most úgy hangzik el a produkció hangfelvétele a Bartók együttes táncosának előadásában, hogy Gyimesi tánczenés kapcsolódik hozzá Székely Levente hegedűjén. Műsorunk azokkal a bolgár népdalokkal zárul, amelyeknek nagy része, a Sólyomének és a Csudahalott kivételével, szöveghű fordítás. Nagy László ezeket kifejezetten kérésemre énekelhető formára fordította, írta, szemben a kötetekre rúgó szövegfordításaival, amelyek az énekelhetőség szempontjait figyelmen kívül hagyva csupán szép magyar nyelvű, olvasható versekként sorakoznak könyvelapjain. Az aszimmetrikusan ringatozó bolgár ritmusokra a Fákia nemzetiségi táncegyüttes táncosai táncolták Kricskovics Antal koreográfiáit. A balkáni színeket a kitűnő Kóló együttes biztosította, énekemet Gáspár Kornélia fuvolán, Nagy Albert bőgőn, Tóth Zoltán csellón, Bodza Klári és tanítványai pedig énekkel kísérték.

0: Nagy László és az Énekvers című műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2017. május 5-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Szejdl Dénes nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Kamara.hu Fesztivál, harmadik rész. A koncert alcíme a Kék tenger változó tükrében, utal ezzel Pablo Casals művére, amely elsőként

Elhangzott Pablo Casals, a kék tenger változó tükrében, és Manuel de Falla, hét spanyol népdal, Kristóf Réka énekelt, Várjon Dénes játszott zongorán. Most kérem hallgassák meg Kodály Zoltán szóló szonátáját Gordonkára, opusz 8, az előadó Perényi Miklós.

Kodály Zoltán szóló szonátáját hallották Gordonkára, opusz 8, Perényi Miklós játszott. Befejezésül Franz Schubert második Esz-dur zongora triója csendül föl a Trio con Brio előadásában.

0: Franz Schubert második Esz-dur zongora trióját hallották, előadta a Triokon Brio. A Kamara.hu fesztivál koncertjét közvetítettük felvételről a Zeneakadémia Solti terméből. A felvétel 2025. november 22-én készült.
1: Műsorajánló. Feledett művek szólnak a Helsinki Barokk Zenekar és a Pörszül Kórus előadásában. Antonio Kazimir Kártejeni olasz-lengyel komponista Mária tiszteletére írt oratóriuma, valamint a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme, Jakubian Riba Stabat Matere, Apo Häkkinen finn karmester és csembalista kutatásainak és vezénylésének köszönhetően kell új életre. Oratóriumok. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában éjféli keringők szólnak. Éjszakai merengéshez kínálunk tökéletes aláfestést. Éjféli utazásra indulunk a klasszikus keringők eleganciáját füstös, lágya ringató jazz muzsika köntösébe bújtató dallamokkal. Midnight Waltz. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Szombat este kerül sor a 7. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny döntő megmérettetésére. Az elő- és középdöntők friss híreivel, beszámolókkal és kulisszatitkokkal várjuk Önöket hétfőtől péntekig a muzsikáló délutánok utolsó fél órájában. Marton Éva énekverseny. Hétközben a muzsikáló délutánban, és élőben a döntő a Zeneakadémiáról. Szombaton 18 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekara játszik Ton Koopman vezényletével. A felvétel Frankfurtban a Hesseni Rádió és Televízió közvetítő termében 2026. május 15-én készült. Elsőként hallgassák meg Georg Friedrich Händel B-dur koncertóját, jegyzékszáma 332-es.

Handel B-dur koncertóját hallották, jegyzékszáma 332-es. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekara játszik Ton Koopman vezényletével. Handel G-dur koncertó grosszója következik, jegyzékszáma 319-es.

Handel G-dur koncertó grosszóját hallották, jegyzékszáma 319-es. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekara befejezésül Tom Koopman vezényletével Joseph Haydn numero 80-as D-moll szimfóniáját játssza.

0: József Haydn numero 80-as D-moll szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Tom Koopman. A felvétel Frankfurtban a Hesseni Rádió és Televízió közvetítő termében 2026. május 15-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A 70. születésnapját ünnepli Németi Attila, zongoraművész, tanár, műsorvezető.
2: Ezt tanácsolom mindig a fiataloknak, hogy mindig álljanak több lábon, mert bármi történhet.
1: Az Arckép műsorában mesél magáról, ezen kívül még a héten a vasárnapi Kezdőhang műsorában is. Zongora játékát pedig aznap este hallhatják egy 1986-os felvételről. Németi Attila 70. Ma 19 órakor. Vasárnap 11 órakor és 20 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Elfeledett művek szólnak a Helsinki Barokk Zenekar és a Pörszül Kórus előadásában. Antonio Kazimír Kártejeni olasz-lengyel komponista Mária tiszteletére írt oratóriuma, valamint a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme, Jakubian Riba Stabat Matere, Apo Häkkinen finn karmester és csembalista kutatásainak és vezénylésének köszönhetően kell új életre. Oratóriumok. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
3: Növelni a diplomások számát a kormány, továbbra is sztrájkra készülnek a szociális dolgozók. A hétvégén is napos száraz idő lesz. A híreket Demet Íme szerkesztette a mikrofonnál, Ceglédi Edit. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Visszatér az Erasmus minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 egyetem már nem rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal, már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek az érintett hallgatók előtt. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni. Ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca, azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egy sávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter ma közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Lázár János korábbi miniszter ugyanis a tavaszi választás előtt néhány héttel rendelte meg a dupla sávos szélesítést. A felszabaduló összeget más útfelújításokra fordítják majd. Fokozottan ellenőrzik, ha kell, fel is függesztik a vízkivitelt a nagykunsági öntözőrendszeren a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A rendkívüli csapadékhiány miatt ugyanis tovább csökkent a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje. A kiskörei duzzasztóműnél a minimális nyári értékre 610 cm-re esett a vízszint, ezzel a tározóban elfogyott a hasznosítható vízkészlet. Ahhoz, hogy ezt a vízállást tartani lehessen, felére kell csökkenteni a napi vízfelhasználást. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről és a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Az időjárásról: estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kitisztul az ég. Holnap reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, holnap napközben 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő lesz. A híradást Deme Tímea szerkesztette. Ceglédi Editet hallották.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Olá Kálmán Quintet mutatja be, King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Olá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Koncerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Koncerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Mi történik, amikor két különböző ember találkozik? Zsana világtól elzárkózva él. Rose Szila életörömmel neveli három gyermekét. De a nő természetessége lassan áttöri a férfi falait, és kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Akik igazán számítanak. A megható, finom humorú francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Délután 3 óra múlt 6 perccel szeptember 4-én pénteken köszöntöm Önöket. A zenéket Csík Gabriella válogatta, hangmérnök kollégám Molnár Endre, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarázs Zsolt. Egészen 17:30-ig tart a muzsikáló délután, illetve 17:30-tól majd a Marton Éva énekversenyről hallhatnak egy fél órás összefoglalót. Ha tehetik, tartsanak ezen a délutánon is velünk. Az első órában többek között Donizetti, Klára Schumann és Viva Aldi egy-egy műve is fölcsendül. Egy nyitánnyal indítunk, Franz von Suppé Szép Galatea. Ez egy igazi Pigmalion történet. A szobrász beleszeret saját alkotásába, a Szép Galateába. Kérése teljesül, Galatea életre kel, hám rögtön szeszélyes, akaratos és pénzéhes asszonnyá válik. 1865-ben Bécsben mutatták be ezt az operettet, nálunk pedig a Budapesti Operában 1902-ben a nyitány vált igazán ismert és gyakran játszotta. Mi most a New York-i filharmonikusokkal hallgatjuk meg, a karmester Leonard Bernstein.

Franz von Suppé Szép Galatea című operettjének nyitányát játszotta a New York-i filharmonikus zenekar, Leonard Bernstein volt a karmester. Napjaink egyik legkiemelkedőbb, idén 30 éves francia gitárművésze, Raphael Feuillatre, Djiboutiban született, de már Franciaországban nevelkedett. 2018-ban indult nemzetközi karrierje, amikor megnyerte a világ legrangosabb gitárversenyét. A Deutsche Grammophonnal kötött szerződést, ahol 2023-ban jelent meg debütáló albuma, és természetesen a világ legrangosabb koncertterméiben lép föl. Johann Sebastian Bach B-dur partitájából most a második Allemande tételt halljuk, tehát Raphael Feuillatre előadásában.

Johann Sebastian Bach B-dur partitájának második tételét hallották, Rafael főjátra játszott gitáron. Ne feledjék, hogy fél öt után játékra invitáljuk majd önöket a Régi Zene Akadémiára, a Pécsi Kodály Központba és a Dohnányi Zenei Központba is vannak jegyeink, és CD-t is nyerhetnek. SMS számunk 0630 30 30 160, és írhatnak is nekünk a muzsikálódélután@radio.hu e-mail címen. Opera részlettel folytatjuk a Szerelmi Bájitalból, Gaetano Donizetti operájából. Az első felvonásból hangzik el a két szerelmes, Adina és Nemorino kettőse. A két opera énekes pedig valaha egy párt alkotott, Angela Giorgio és Roberto Alagna, a Lioni Nemzeti Opera zenekarát felvételünkön Evelio Pido vezényli.

Angela Giorgio és Roberto Alagna énekelt Donizetti Szerelmi Bájital című operájának első felvonásából Adina és Nemorino kettősét hallották, a Lioni Nemzeti Opera zenekarát Everio Pido vezényelte. Hogyha az M1-esen autóznak, számítsanak rá, hogy Budapest felé Tata és Komárom között ma is torlódik a forgalom, aki teheti a 85-ös és a 61-es kilométer között, kerüljön az 1-es főút felé, és közben, ha teheti, hallgassa a Bartók rádiót. József Szuk tündérmese, a cserzeneszerző eredetileg színpadi kísérő zenének írta, majd 4 tételes szvitet komponált belőle. Második tétele az Intermezzo, ami egy könnyed táncos jellegű darab, amely a cseh népzene és polka ritmusaira épül. Ezt hallgatjuk most meg a Liverpooli filharmonikusok előadásában, a karmester Libor Pesek.

0: József Szuk tündérmese, a Svit második tételét, az Intermezzót a Liverpooli Filharmonikus zenekar játszotta Libor Pesek vezényletével.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A muzsikáló délutánt hallják, 2 perccel múlt 3:30, szokás szerint lemez ajánlónk következik. Egy igazi csemege jelent meg a német romantika kedvelőinek májusban, Bretz Gábor és Virág Emese közös lemeze. Brahms 1861 és 68 között zenésítette meg Johann Ludwig Tieck 15 versét, amely Péter lovag és a szépséges Magellóne kalandos sorsát beszéli el. A dalciklus különleges helyet foglal el a repertoárban, nem csupán dalok füzére, hanem egy összefüggő narratíva, amely az első csók mámorától a rabság gyötrelmein át a hűség végső diadaláig vezeti a hallgatót 55 percen át. Mi most a 11. dalt hallgatjuk meg, Mi gyorsan tűnik el a fény és a ragyogás, ez a címe, tehát Bretz Gábor énekel, Virág Emese zongorán játszik.

Johannes Brahms Magellóne dalok ciklusából a 11. dalt hallották, mi gyorsan tűnik el a fény és ragyogás. Brecz Gábor énekelt, Virág Emese zongorázott egy májusban megjelent lemezről. Ismét egy nyitány következik, mégpedig Mozart Figaro házassága című operájának nyitánya. A berlini német opera zenekara játszik egy régi felvételről, hiszen a karmester még Karl Böhm volt.

Mozart Figaro házassága című operájából hallottuk a nyitányt, a berlini német opera zenekarát Karl Böhm vezényelte. 1846-ban komponálta Clara Schumann egyetlen zongora trióját, az Opus 17-es G-moll triót, amely nagy hatással volt férje, Robert Schumann, nem sokkal később komponált D-moll zongora triójára is. Clara Schumann művét hallgatjuk most meg, igaz, annak csak a harmadik andante tételét a Bozár trió előadásában.

Klára Schumann Andalító G-moll triójának harmadik tételét hallottuk a Bozár trió előadásában. A velencei születésű barokra specializálódott énekesnő Sarah Mingardo Grammy és Gramofon díjat is kapott már felvételeiért, Abbádótól Gardineren át Minkowskiig a legjelentősebb karmesterekkel dolgozott vagy dolgozik együtt. Antonio Vivaldi glóriájából hallunk most egy áriát tőle, tehát Sarah Mingardo énekel, a Concerto Italianot pedig Rinaldo Alessandrini vezényli.

Vivaldi glóriájából hallottak részletet, Sara Mingardo énekelt, a Concerto Italianot Rinaldo Alessandrini vezényelte. Nils Gade dánzene szerző 25 évesen 1842-ben komponálta első szimfóniáját, ami nemzetközi hírnevet hozott számára. A Koppenhágai Zenei Társaság túlságosan szokatlannak, nehézkesnek találta a művet, Mendelssohn azonban el volt ragadtatva a szimfóniától, és a lipcsei Gewandhaus élén maga vezényelt a darab ősbemutatóján, ami egyébként hatalmas sikert aratott. Nils Gade ezután lett a zenekar másod, majd Mendelssohn halála után első karmestere. Az Opus 5 numero 1-es C-moll szimfónia második szkercó tételét hallgatjuk meg, a Koppenhágai Kollégium Musicum zenekarát Michael Schönwandt vezényli.

0: Nils Gade numero 1-es c-moll szimfóniájának második szkercó tételét hallották, a Kopenhágai Kollégium Muzikum zenekart Michael Schönwandt vezényelte.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Délután 4 óra van, köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Két kulturális hír. Megszületett a döntés a 2027. évi Velencei Építészeti Biennálé magyar kiállításáról. A Ludwig Múzeum kurátori pályázatának nyertese a szakmai zsűri döntése alapján Frazon Zsófia etnográfus múzeológus lett a Maskara The Carnival of Things című projekttel. A tervezett kiállítás építész csapata a tiszaparti lábas házakat fogja majd bemutatni, tehát jövőre Velencében. Verkli fesztivált és jazz koncert sorozatot is kínálnak Keszthelyen az új évadban, a Goldmar Károly Művelődési Központ szervezésében. Idén már 12. alkalommal rendezik meg ezen a hétvégén a nemzetközi Verklis találkozót, lesz bábszínház, vásári varieté és térzene is. A jazz sokszínű arcát mutatja be az a sorozat, amelynek keretében 4 hónap alatt 8 koncerttel lepik meg a műfaj kedvelőit, a Balázs Elemér Grupptól a Sárik Préter trióig. A Balatonparti város 24 éve ad otthont a keszthelyi tánc panorámának is, és a Balaton Színházban pedig olyan fellépők is lesznek, mint a Centrál Színház, a Lupe Társulat, vagy az Orlai Produkciós Iroda. Látható lesz majd Alföldi Róbert, Julius Cézár rendezése is, valamint koncertet ad a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Budapesti Fesztivál Zenekar is, tehát igazán gazdag lesz a kulturális kínálat ezen az őszön-télen Keszthelyen. Ami pedig az időjárást illeti, jelenleg általában 28 és 33 fok közötti a hőmérséklet az országban, északkeleten van néhány fokkal hűvösebb, Budapesten 30 fokot mérnek, a Balaton pedig 24 fokos. Holnap egy gyenge hidegfront jön majd, de csak kevés helyen lehet záporeső, feltámad az északnyugati szél, délután északnyugaton már csak 25 fok körül, délkeleten még 34 fok közelében alakul a hőmérséklet, és gondolom annak ellenére, hogy hidegfront érkezik, azért nem lesz hideg, sokan tartanak most is a Balatonra, erős a hétvégi forgalom az M7-esen, az M1-es M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig gyakran torlódik a forgalom. Muzsikával megyünk tovább, Luigi Boccherini Dédur Gordonka versenyéből következik rövidesen részlet. Boccherini maga is kiváló csellista volt, az addig főként kísérőként szereplő csellót egyenrangúvá tette a hegedűvel. Több versenyművet is komponált, a 479-es jegyzékszámú azonban a leggyakrabban játszott, mi is ebből idézzük majd az első elegáns dallamos tételt, Misha Majszki szólójával, közreműködik az Orpheus Kamarazenekar.

Misha Majeszky szólójával hallották Boccherini 479-es jegyzékszámú D-dur Gordonka versenyének első tételét, közreműködött az Orpheus Kamara zenekar. Egy rövid, de annál nehezebb ária egy igazi sláger következik, Verdi Rigoletto című operájából, a Herceg áriája a harmadik felvonásból. Gulyás Dénes énekel, az Operaház zenekarát Ferencsik János vezényli.

Gulyás Dénes énekelte a Herceg áriáját a Rigoletto harmadik felvonásából, az Operaház zenekarát Ferencsik János vezényelte. Egy rövid zongora darab következik most, François Couperin, a szerző, Szalagocska ez a címe, Cifra György játszik.

François Couperin Szalagocska című művét hallották, Cifra György zongorázott. Karl Maria von Weber F-moll klarinét versenyéből következik rövidesen egy részlet. A mű első tétele formai és hangszerelési szempontból is sok újdonságot tartogat, és hatással volt a romantikus versenyművek későbbi történetére, többek között Mendelssohn stílusára is. A darab ugyanabban az évben 1811-ben készült, mint Beethoven, nem kevésbé merészen kísérletező ötödik zongora versenye. A klarinét szólista Sharon Kamm, az izraeli német klarinét művész 92-ben nyerte meg az ARD nemzetközi zenei versenyt, jelenleg pedig szólista karrierje mellett a Hannoveri Zeneakadémia professzora. Karl Maria von Weber F-moll klarinét versenyéből a második lassú tétel szól most tehát Sharon Kamm szólójával, a lipcsei Gewandhaus zenekarát Kurt Masur vezényli.

Karl Maria von Weber opusz 73-as F-moll klarinét versenyének második tételét hallották. Sharon Kamm volt a szólista, a lipcsei Gewandhaus zenekarát Kurt Mazur vezényelte. Régi magyar táncok felhasználásával 1933-34-ben írta Weiner Leo öt tételes első divertimentóját. Vonós zenekarra komponálta a művet, a Magyar Virtuózok Kamarazenekar előadásában Győri Ványi Ráth György vezényletével hallgatjuk meg a negyedik és ötödik tételt, azaz a Verbunkost és a Csürdöngölőt.

0: Weiner Leo első divertimentójából hallottak két részletet, a Verbunkost és a Csürdöngölőt. A Magyar Virtuózok Kamarazenekart Győr Iványi Ráth György vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél öt lesz, egy perc múlva elérkezett a rejtvény ideje. Rövidesen Ludwig van Beethoven második szimfóniájának második tételét hallgatjuk meg. A Verbier Fesztivál kamarazenekarát Takács Nagy Gábor vezényli majd, aki 1975-től 92-ig volt alapítója és tagja, az közben világhírűvé vált Takács Kvartettnek. 2003-ban azonban a vezénylés felé fordult. Az a kérdésünk, hogy mikor nevezték ki a Verbier Fesztivál kamarazenekarának zeneigazgatójává, tehát egy évszámot várunk önöktől. 06 30 30 30 160, vagy muzsikálódélután@kukacradio.hu. Kérjük, írják meg nekünk, hogy melyik koncertre szeretnének jegyet, és azt is, hogyha CD-t választják, hogy mi a pontos címük, amihova postázhatjuk. Vannak jegyeink, két jegy holnapra, délelőtt 11 órára, a Régi Zeneakadémia Liszt Múzeum matiné koncertek sorozat, ott Réti Balázs zongorázik majd. Szeptember 15-én este 7 órakor Pécsen a Kodály Központban Olga Kern szólóestjére is nyerhetnek két jegyet, a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny nyitó koncertje ez. Szeptember 17-én csütörtökön pedig, szintén este 7 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében Variációk 1, a rádiózenekar kamara zenei sorozata. Erre is van két jegyünk. A CD nyeremény pedig Hajdók Judit játszik a szombathelyi Székesegyház orgonáján. Kérdésünk tehát, hogy Takács Nagy Gábor mikor lett a Verbier Fesztivál kamara zenekarának zeneigazgatója. Most az ő előadásukban halljuk Beethoven második szimfóniájának második tételét.

Beethoven második szimfóniájának lassú tételét hallották, a Verbier Fesztivál kamara zenekarát Takács Nagy Gábor vezényelte. Az volt a kérdésünk, hogy mikortól vezeti ezt a zeneigazgatói poszton ezt a zenekart. Sok jó, de több rossz megfejtés is érkezett, egy kis türelmet még kérek, rövidesen sorsolunk. Addig hallgassák meg Marc Antoine Charpentier művét, Molière vígjátékajához, a képzelt beteghez komponált kísérőzenét. Ezt halljuk most a Les Arts Florissants előadásában William Christie vezényel.

A képzelt beteg Molière vígjátékához készült a kísérőzene. Marc Antoine Charpentier művét a Lézard Florisson játszotta és énekelte, William Christie volt a karmester. Nos tehát, az volt a kérdésünk, hogy Takács Nagy Gábor mióta zeneigazgató a Verbi Fesztiválon. A helyes megfejtés 2007. Holnap délelőtt a Régi Zene Akadémiára Varga Balázs mehet el Réti Balázs zongora koncertjét meghallgatni. A Pécsi Kodály Központban majd szeptember 15-én Olga Kern szólóestjére Jezemicki Zoltánt várják. Szeptember 17-én a Doknányi Központban Naményi Marianna mehet el másodmagával. A CD-t pedig Varga Lászlónak postázzuk majd. Köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak velünk ma is, gratulálunk a nyerteseknek, és ne feledjék, hogy minden hétköznap van játék, reggel, délelőtt és délután is, itt a Bartók Rádióban. Robert Schumann művével megyünk tovább, a Démon Szonáta harmadik tétele következik, most két nagyszerű előadóval, Gidon Krémer hegedűn, Márta Árherics pedig zongorán játszik.

Robert Schumann szépséges d-moll szonátájának harmadik tételét hallották, Gidon Kremer hegedült Márta Arheritz zongorán játszott. Joseph Haydn egyik híres oratóriuma az évszakok, a tavaszból következik most Simon áriája, felvételünkön Péter Lika énekel, az Európa Kamarazenekart pedig Roger Norrington vezényli.

0: flütete nach.
1: Simon áriáját énekelte Peter Lika, József Haydn az Évszakok című oratóriumából az Európa Kamarazenekart Roger Norrington vezényelte. Még egy rövid műre van időnk az 5 órai hírekig. Alfred Schnittke régi stílusban komponálta szvittjét, amelynek második balett tételét hallják most. Alexander Groth fuvolán, Peter Laul pedig zongorán játszik.

0: Alfred Schnittger régi stílusban komponált szvittjének második tételét hallották, Alexandra Groth fuvalán, Péter Laul zongorán játszott. Sokan tartanak az M7-esen a Balatonra, ezért fontos információ, hogy baleset történt az M1-M7 közös kivezető szakaszán Budaörsnél. A 9-es kilométernél korlátozásra kell készülni, torlódik a forgalom, aki teheti, az a Balaton felé az M6-oson induljon el, és csak Martonvásárnál térjen vissza az M7-esre. Egyébként Martonvásárig is torlódik a forgalom, aki már rajta van az M7-es autópályán. Itt a Bartók Rádió, 17 óra a pontos idő.
1: Híreink következnek. Egy milliárd forintos gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Magzatkárosító oldószer került a talajba az akkumulátorgyárból Iváncsán. Folytatódik a késő nyárias meleg idő. A híreket Demet Imea szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán bejelentette azt is, hogy tanulmány készült a gyermekvédelem és az intézményrendszer helyzetéről, amit hamarosan nyilvánosságra hoznak. Szerződést bontott az oktatási hivatal a Dériné közhasznú non-profit Kft.-vel, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. A Lannert Judit fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, és a gyerekek, valamint a pedagógusok számára hozzáférhető legyen ez a tematika. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár azt mondta, a célokat nem kétségbe vonva az ideológiai vezéreltség miatt a programot alapos átvizsgálásnak vetik alá. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz fordul a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvény szervezése miatt. Torockai László pártelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy a központi nyomozó főügyészség áttette a feljelentésüket a budapesti rendőrfőkapitánysághoz. Az ellenzéki párt korrupciógyanúsnak tartja, hogy már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a szervezésről a későbbi tendernyertes és Radnai Márka Tisza párt alelnökének megbízottja. Az ügyben a belügyminisztérium egy hete vizsgálatot rendelt el. Radnai Márk pedig azt mondta, semmilyen módon nem vett részt a rendezvények szervezésében, valamint a közbeszerzésben. Oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejér megyei falu polgármestere elrendelte a helyi furt kutakvizének bevizsgálását, amit egy hónap múlva megismételnek. A szennyezés az ivóvízellátást nem érinti, mert az Ercsi felől érkezik csővezetéken. A gyár maga értesítette a hatóságokat a műszaki hibáról, és minden olyan folyamatot leállított, ami további szennyezést okozhatna. Jövő hétvégén tartják a Független Kortárs Iparművészek Fesztiválját a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Több száz alkotó mutatja be munkáit, amelyeket meg is lehet vásárolni, de lesznek pódiumbeszélgetések, workshopok és előadások is. A második alkalommal megrendezett eseménysorozat központi témája idén az alkotás és a befogadás, valamint a nők szerepe az iparművészetben. A részletes program a fix.hu weboldalon található. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kitisztul az ég. Holnap reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fok várható. Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Zongora muzsikával folytatjuk. Franz Schubert 6 rövid zongoradarabot komponált MoMA Musicó címmel. Ebből a numero 1-es C-durt hallgatjuk most majd meg a 2013-ban elhunyt kétszeres Liszt-díjas zongoraművész Zempléni Kornél előadásában.

Elhangzott Franz Schubert MoMA Musicó numero 1, Zempléni Kornél zongorázott. A nápolyi születésű Nicola Porpora Nepomuki Szent János Mártír halála című művéből következik most egy ária, az olasz bariton Sergio Foresti előadásában. Az Apcordis Ensemble játszik, közreműködik Andrea Buccarella.

1732-ben Brünóban mutatták be Nicola Porpora Nepomuki Szent János mártír halála című oratóriumát. Sokáig nem játszották ezt a darabot, de az utóbbi időben szerencsére több más Porpora operával együtt. Ez is bekerült a köztudatba. Sergio Foresti énekelt, közreműködött az Abcordis Ensemble Andrea Buccarella vezényletével. Franca Couperin Szélmalmocskák című zongoradarabja következik most, Cifra György játszik.

Kuprán Szélmalmocskák című művét játszotta Cifra György. Johann Baptist van Hall cseh klasszicista zeneszerző meglehetősen termékeny volt, csak szimfóniából 73-at, vonós négyesből pedig több mint 100-at komponált. Mi most a G-moll szimfónia első tételét hallgatjuk meg, a London Mozart Players játszik, és Matthias Bamert vezényel.

0: Johann Baptist Van Hall G-moll szimfóniájának első tételét játszotta a London Mozart Players Matthias Bamert vezényletével. Baleset történt az M1-M7 közös kivezető szakaszán Budaörsnél, ott nagy a dugó, ezért ha most tartanak a Balatonra, akkor érdemes az M6-os felé kerülni, és majd csak Martonvásárnál visszatérni a pályára. Legyenek nagyon türelmesek. A muzsikáló délután mai adását a zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Molnár Ende és a műsorvezető Madarás Zsolt készítette. Kedves hallgatóink, a folytatásban pedig összefoglalót hallhatnak a héten zajló Marton Éva nemzetközi énekversenyről. Már is átadom a szót kollégámnak, Seidl Dénesnek.
1: Köszönöm, Zsolt, a szót. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat a szerkesztő Uzsali Bence kollégám nevében is. Valóban a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny középdöntőjével fogunk most foglalkozni. Ugye tegnap volt a középdöntő, ebben a fordulóban összesen 26-an énekeltek, köztük 3 magyar versenyző, de a döntőbe csak 12-en juthattak tovább. Már azt is tudjuk, hogy kik ők, de ne szaladjunk ennyire előre. Hallgassunk bele a középdöntőbe Valentina Pravdina énekli Mozart Così fan tutte című operájának részletét.

0: Valentina Pravdina középdöntőben elhangzott énekét hallottuk, Mozart Kozifántutte című operájából szólt részlet. A versenyzőket nemzetközi zsűri hallgatja most is, akik nem mind énekesek. Miguel Perin például művészeti menedzser, a feltörekvő tehetségek lelkes kutatója, és mint ilyen a világ legtöbb operaházával kapcsolatban áll. Vele beszélgetett az eddigi tapasztalatokról Boda Eszter kollégám.
1: A versenyzők közül már sokan vannak olyanok, akik nagy operaházakban vagy színházakban énekelnek. Mit gondol, mit adhat nekik ez a verseny a karrierjük szempontjából?
2: The competition can give to them two different things. Those who are already singing.
3: A verseny kétféle dolgot adhat nekik. Azok, akik már énekelnek, de nem éppen főszerepeket kapnak a nagy színházakban, és a verseny megadhatja nekik azt a lökést, amivel nagyobb és jelentősebb színházakra is gondolhatnak. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy a legelején felfedezhetünk olyan tehetségeket, akik egyáltalán nem énekelnek hivatásosan.
1: What is your point of view? Mi a szempontja a zsűrizés során? Mit keres egy versenyzőben?
2: Well, I think that scenes always careers.
3: Nos, szerintem a színpadi karrier kezdete mindig nagyon nehéz a fiatalok számára. Egy verseny segíthet nekik az indulásban. Nem arról van szó, hogy a verseny megoldaná a karrierrel kapcsolatos problémákat, de már az is sokat jelent, ha megismerik őket, és megmutathatják, hogy mire képesek. A kérdésre válaszolva, természetesen új tehetségeket szeretnék felfedezni, nem csak a hangjuk alapján, hanem a jövőbeli művészi lehetőségeiket tekintve is. Mi pont azokat az embereket keressük, akik a jövőben fejlődni tudnak.
1: Did you arrive with elvárásokkal érkezett a versenyre? És ha igen, melyek voltak azok?
2: Well, I have been coming here now since the competition started.
3: Már a verseny kezdete óta tagja vagyok a zsűrinek. Úgy gondolom, hogy ez az esemény folyamatosan fejlődik, egyre jobb és jobb lesz. Tehát az elsőtől, amin részt vettem, egészen a mai napig hihetetlen fejlődés ment végbe. És az elvárásaim most is, mint mindig a legmagasabbak. Szóval nagyon-nagyon csalódott lennék, ha nem lenne ugyanolyan, mint korábban, de ez nem fog megtörténni. Már most az elődöntőben is vannak igazán, igazán tehetséges versenyzők.
1: És milyen a hangulat a zsűriben? Hogyan érzi magát?
2: Well, in the jury is always the same. We are several people.
3: A zsűriben mindig ugyanaz a helyzet. Többen vagyunk, és nem feltétlenül gondolkodunk ugyanúgy. De persze vannak olyan pillanatok, amikor egy igazi tehetség tűnik föl, és akkor mindannyiunknak egyet kell érteni, mert ha nem, az azt jelenti, hogy semmit sem értünk az egészből. De az ízlésünk teljesen eltérő. Természetesen gondoljon csak a nagyszerű énekesnőre Marton Évára. Ő igazi szakmabeli, ez azt jelenti, hogy jobban megérti, mint bárki más a zsűriben, hogy mit jelent énekelni. Mi a többiek más szempontok alapján ítélhetünk, hogy bevonjuk őket, hogy tanácsot adhassunk nekik, de hogy egy férfi vagy női énekes hogyan csinálja a színpadon, azt Éva tudja a legjobban, mert ő is pontosan ugyanezt csinálta.
0: Miguel Perin zsűritagot hallották, és most hallgassunk egy férfi versenyzőt is a középtöntőből. Dinmukamet Koshkinbajev énekel, Verdi a Végzett Hatalma című operájából hallunk részletet.

Dimmukemet Koskinbájev énekelt, Verdi a Végzett hatalma című operájából szólt részlet. És akkor lássuk, kik jutottak a holnapi döntőbe, összesen 12-en vannak, de magyar nevet sajnos már nem látunk közöttük. Hallhatjuk viszont holnap az orosz tenoristát, Mihály Bazenkót, versenyben maradt a két dél-koreai bariton, Issa Choi és Jaeul Edward Kim, a két basszista, Min-Soo Kim és Seokjung Kim, szintén Dél-Koreából, színpadra áll az imént hallott kazakh bariton, Dimmukemet Koskinbájev, az orosz szoprán, Elizaveta Kulagina, és versenyben maradt a szintén dél-koreai Iho Park szoprán is. Most őt halljuk, Olimpia áriáját énekli Offenbach, Hoffmann mesei című művéből.

Az eddig felsoroltak és az imént hallott Hiho Park mellett a döntőbe jutott még a lett bariton Daniil Spogorilas, az összeállításunk elején éneklő orosz szoprán Valentina Pravdina, a grúz szoprán Tata Razmadze és az örmény szoprán Arpi

0: színányán. Holnap este 6 órától élőben közvetítjük a döntőt itt a Bartók Rádióban, de a versenyt rendező Zeneakadémia is streameli az eseményt. Zárásként interjút hallhatnak az intézmény rektorával, Farkas Gáborral. A 7. Marton Éva nemzetközi énekversennyel kapcsolatban beszélgettünk, de nem tudom megállni, hogy ne kérdezzek rá erre a nagyon turbulens időszakra. Szinte el se kezdődött a tanév, de már egy nagyon forgalmas hetet zár a Zeneakadémia. Zajlik a Marton Éva énekverseny, és mellette Siff András dupla koncertet ad. Milyen most a Zeneakadémia rektorának lenni?
1: Azt gondolom, hogy ennél nagyobb megtiszteltetés nem lehet egy rektor életében, amikor két olyan nagy művészt üdvözölhet itt a Zeneakadémián, mint Marton Éva és Siff András, ráadásul mind a ketten itt egy időben vannak jelen, és el kell mondjam, hogy a tegnapi első koncert, Siff Andrásnak az első koncertje valami óriási siker volt, teljes teltházzal, és maga az a tudat, hogy ő hozta a saját zongoráját is, és az a gyönyörű mahagóni színű Bösendorfer, hát ez úgy énekelt a nagy teremben, mint a Marton Éva versenynek a résztvevői, tehát valami egészen elképesztő, hogy milyen zenei élményekben van most részünk.
0: Ha már zenei élmények, ugye a versenyzés az egy picit ilyen nyakatekert zenei élmény, mert hát nyilván nagyszerűen énekelnek, és nagyszerű művészi produkciók születnek a színpadon, de azért mégiscsak egy versenyről van szó. A Zeneakadémia, mint pedagógiai helyszín, hogyan áll egy ilyen versenyhez?
1: Én azt gondolom, hogy művészként mindenkinek nagyon fontos az, hogy különböző versenyeken mérettesse meg a tudását. Ezekre a versenyekre én már fiatalként is, amikor még a versenyző időszakomat éltem, úgy tekintettem ezekre a versenyekre, mint azokra a fórumokra, ahol az ember megmutathatja a tudását. És hogyha még esetleg nem is sikerül megnyerni azt az adott versenyt, hanem esetleg csak díjazottként szerepel, egy második és harmadik díjazottnak is nagyon el tud indulni a karrierje. És itt ülhetnek azok az impresszáriók, itt ülhetnek azok a zenekarvezetők a döntőben, a gála során, akik aztán későbbiekben különböző koncertmeghívásokkal tudják megajándékozni a versenyzőket, a díjazottakat, és én azt gondolom, hogy nekünk itt ez a feladatunk a Zeneakadémián, hogy ne csak tanítsuk négy fal között a növendékeket, hanem igenis nemzetközi versenyekre azért van szükség, mert hogy nekünk a tehetséggondozásban ilyen módon is részt kell venni, hogy biztosítsunk a növendékeink számára, illetve a fiatal művészek számára, különösen ebben az esetben, amikor a világ minden tájáról rengeteg országból jönnek versenyzők, akkor biztosítson a Magyarország és a Zeneakadémia is olyan bemutatkozási lehetőségeket, amivel a későbbiekben tudunk segíteni a díjazottaknak a pályájuk elindulásában. És azt gondolom, hogy különösen, ahol a Zeneakadémia egy olyan helyet foglal el a világ élvonalában, kezdve már az 1933-ban megalapított Liszt versenytől, és akkor itt beszélhetünk még itt a Bartók versenyről, a Marton Éva énekversenyről, és még számos olyan versenyről, aminek a Zeneakadémia ad otthont, ezeknek mind ez a küldetése, hogy a fiatal művészeket segítsük.
0: Rengeteg szó esik a díjazottakról. Egy pedagógus mit tud mondani annak a növendéknek, aki elindul egy versenyen, de esetleg kiesik az elődöntőbe vagy a középdöntőbe? Milyenkor a jó hozzáállás, mit tud tanulni egy ilyen helyzetből egy versenyző?
1: Én azt gondolom, hogy minden egyes verseny, tehát ez teljesen mindegy, hogy az énekverseny, zongoraverseny vagy hegedű versenyről van szó, mindazok, akik úgy gondolják, hogy megmérettetik magukat és elindulnak egy versenyen, teljesen mindegy, hogy díjat kapnak-e vagy sem. Mert abban az esetben, hogyha fölkészülnek tisztességesen egy versenyre, akkor megtanulnak egy óriási repertoárt. És hogyha még esetleg az az adott verseny nem is sikeres, és hogyha bizonyos versenyzők kiesnek akár az első vagy a második forduló után, de akkor is ők gazdagabbak lesznek egy óriási repertoárral, amit a későbbiekben az egész pályájuk alatt föl tudnak használni, mert valljuk be őszintén, hogy egy versenyre, ahol ugye nemzetközi zsűritagok ülnek a zsűri székében, és hát ilyenkor természetesen a zsűritagoknak muszáj értékelniük az adott produkciót, ilyenkor a versenyző kénytelen fölkészülni, illetve hát illik fölkészülni olyan módon, hogy a tudásának a lehető legjavát adja. És hát ez is egyfajta tükör, mert hogyha esetleg nem sikerül tovább jutni, akkor az illető elgondolkozhat azon, hogy mik azok a dolgok, amikben még neki fejlődnie kell. Tehát én csak a pozitív dolgokat látom ebben. Nyilván azok, akik esetleg kiesnek, lehet, hogy egy-két napig, vagy akár egy-két hétig is szomorúak amiatt, hogy most nekik nem sikerült ez a verseny. De azt gondolom, hogy az, aki színpadra való, az egész egyszerűen az ilyenkor erőt merít azokból a kudarcokból, mert hát a kudarc is hozzátartozik a mi pályánkhoz, hogy aztán ezek a kudarcok a későbbiekben erőt tudjanak formálni a versenyzőkben, és egy következő versenyen már aztán lehet, hogy első díjasként, vagy hogyha nem is első díjasként, de díjazottként fog szerepelni az adott versenyző. Bár Bartók azt mondta, hogy a verseny a lovaknak való, nem pedig a zenészeknek. Én ebben azért nem teljes mértékben értek Bartókkal egyet, bármennyire is a lehető legnagyobb tisztelettel adózom Bartók tehetsége iránt. De én úgy gondolom, hogy a mai világban szükség van a nagy nemzetközi versenyekre, amik, ahogy az előbb is mondtam az előző kérdése való válaszban, hogy szükségünk van ezekre a versenyekre, mert ez egy olyan fórum, ami elindíthatja az embernek a karrierjét.
0: A magyarok pontosan jól tudják, hogy mit jelent a Zeneakadémián fellépni a Marton Éva Nemzetközi Énekversenyen, de mit szólnak a külföldiek ehhez az intézményhez, ehhez az épülethez? Hogyan érzik magukat itt a Zeneakadémián?
1: Nagyon érdekes most ez a kérdés, mert most éppen friss élményeim vannak, mert most éppen találkoztam Marton Évával és a zsűritagokkal, és mindenki arról számolt be, hogy már a döntőben bepillanthatnak a Zeneakadémia nagytermébe. Valamiféle olyan pluszt kapnak ettől a versenyzők, hogy egy ilyen szép környezetben tudnak versenyezni, és egy ilyen jó akusztikában, ami abszolút szárnyakat ad nekik. És azt gondolom, hogy a Zeneakadémia tényleg Európa, sőt, hát a világ egyik égköve. Ilyen előkelő környezetben és egy ilyen fantasztikus koncertteremben mindenkinek nagyon jó érzés játszani, illetve énekelni. És eddig mindenki arról számolt be, hogy egyrészt mindenki le van nyűgözve a Zeneakadémia szépségétől, nem beszélve a nagy teremből.
0: Farkas Gábort, a Zeneakadémia rektorát hallották. Zárásként hallgassunk még egy Wagner részletet a középdöntőből. Mihály Bazenko énekli Walter versenydalát a Nürnbergi mesterdalnokokból.

0: Mikhail Bazenko énekelt az elmúlt percekben, őt is hallhatják majd a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny döntőjében holnap este 6 órától. A szerkesztő Uzsali Bence nevében is köszönöm figyelmüket, várom önöket a döntő holnapi élő közvetítésében is. Szegyű Dénest hallották.
1: Műsorajánló. Elfeledett művek szólnak a Helsinki Barokk Zenekar és a Pörszöl Kórus előadásában. Antonio Kazimir Kártejéni olasz-lengyel komponista Mária tiszteletére írt oratóriuma, valamint a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme, Jakubian Riba Stabat Matere, Apo Häkkinen finn karmester és csembalista kutatásainak és vezénylésének köszönhetően kell új életre. Oratóriumok. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában éjféli keringők szólnak. Éjszakai merengéshez kínálunk tökéletes aláfestést. Éjféli utazásra indulunk a klasszikus keringők eleganciáját füstös, lágya ringató jazz muzsika köntösébe bújtató dallamokkal. Midnight Waltz. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Pumák nyara. Különleges kiállítás Balatonalmádiban.
1: Mind a két oldalról bitang nehéz körülmények voltak, mind a két oldalról megvannak az emberi történetek, és azon dolgoztunk, hogy itt pártállástól függetlenül, nemzettől függetlenül magát a repülő embert, aki elsődlegesen repülő és csak másodlagosan katona, őket mutassuk be, és kicsit túlmutassunk a háború borzalmain.
0: Tekintsünk be Molnár C. Pál műtermébe.
2: Volt ideje sok mindent kipróbálni. Ő játszott, amikor festett, és ezt élete utolsó éveiben el is mondta, én boldog ember vagyok, mert egész életemben azt csinálhattam, amit szerettem, végigjátszottam az életemet.
0: Közeledik az idei Artsakra Fesztivál.
3: 11 műfaj jelentkezik minden évben az Artsakra Fesztiválon. A zene a legnagyobb számban jelenik meg minden évben, úgyhogy a zene az, ami az eget és a földet, a lelkünket az égiekkel összeköti. De hát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk mindig az irodalomra. Nagyon sok kiállítás lesz, nagyon sok tárlatvezetés lesz ezen a héten. Lesznek séták és gyerekprogramok, filmvetítések és lelki program.
0: Mai műsorunkban hírt adunk még az első hagyományteremtő erdők éjszakájáról, a Mohácsi csata évfordulójára megjelent új könyvekről és a közelgő Pécslit irodalmi fesztiválról is. A szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják, tartsanak velem! Szeptember 4-én pénteken este 7:30-tól rendezik meg az első erdők éjszakáját a budai hegyekben. A közellakóknak még nem késő elindulni, de aki távolabb lakik, vagy csak adásunk szombati ismétlésében értesül róla, ne csüggedjen. A terv szerint jövőre is lesz ilyen, sőt több helyszín is csatlakozik majd hozzá, illetve több napos programmá növi ki majd magát. Ismerjük meg a kezdeményezés céljait. A szervező Országos Erdészeti Egyesület munkatársát, Kovács Boldizsárt, Szejdül Dénes kérdezte.
4: Az erdők éjszakájáról beszélgettünk, méghozzá az első erdők éjszakájáról. Itt kifejezetten az éjszaka fontos?
5: Igen, kifejezetten az éjszaka fontos, mert éjszaka nagyon más tud mutatni az erdő, meg hát arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy érdemes kimenni az erdőbe, érdemes magunk mögött hagyni a város zaját, és erre még az este is alkalmas lehet.
4: Na de nem veszélyes egy kicsit éjszaka az erdőt? Nincsenek nagy vadak, nem kell valamitől tartani?
5: Vannak nagy vadak az erdőben, de ők szerencsére óvakodnak az emberektől, és hogyha elég csendesen megyünk, akkor van rá esélyünk, hogy meglátjuk őket tisztes távolságból. De alapvetően ez egy olyan túra útvonal lesz, amit az erdők éjszakáján be lehet járni, ami teljesen biztonságos, rövid, mindenki számára teljesíthető, és kifejezetten arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mire érdemes ilyenkor figyelni, úgyhogy lesznek mindenféle attrakciók, állomások, ahol egy kis ismeretterjesztés lesz ezekről.
4: Hogyan néz ki a teljes nap? Koncentráljunk elsőként az ilyen operatív dolgokra.
5: Az egész program egy szakmai konferencia, pódiumbeszélgetés szerű rendezvénnyel kezdődik. Ez délután lesz, és itt azt próbáljuk meg körbejárni, hogy az ember és az erdő kapcsolata manapság, hogy ennek milyen aspektusai vannak. Különösen fontos ez azért, mert olyan válságegyüttessel vagy probléma együttessel találkozunk a modern világban, amikre az adott válaszban mindig valahogy megjelenik az erdő. Az egyik ilyen például az a szörnyű hőség, asszály, amit mindenki tapasztalt a bőrén, és ebben nagy szerepe van az erdőnek, hogy ezzel tudjunk kezdeni valamit, illetve meg kell óvnunk az erdőket ettől. A másik rész meg az, hogy egy digitális pandémiában élünk, mindenki rabja az online világnak, a készülékeinek, és arról nem is beszélve, hogy a fiatalok fejlődésére, testi lelki egészségére milyen hatással van ez. Ezért fontos, hogy kapcsolódjunk az erdőhöz, hogy kicsit visszatérjünk ahhoz, ami valós, ahol gyógyulni tudunk, ahol felfrissülni tudunk, úgyhogy arra szeretnénk majd ösztökelni mindenkit, hogy tényleg menjenek ki az erdőbe, és előtte ezekről a témákról fogunk beszélgetni szakemberekkel, illetve az Erdei Vándortábor programnak a elmúlt 10 évére fogunk visszatekinteni, ami pontosan ezt az egész kérdést hivatott megválaszolni, vagy hát egy választ adni rá, ami most már rengeteg tapasztalattal rendelkezik.
4: Milyen most a magyar társadalom kapcsolata az erdőkkel? Ez egy olyan kapcsolat, ami jó, de lehet rajta javítani, vagy egy olyan kapcsolat, amin nagyon fontos valamit változtatni, hogy nagyobb baj ne legyen?
5: Azt hiszem, az erdőkhöz mindenkinek van valamilyen kapcsolódása, és ez általában egy pozitív kapcsolódás. Az erdőt mindenki szereti, és mindenki a magáénak érzi. Talán ezt inkább erősíteni kell, de az a még fontosabb, hogy tudatosítsuk és neveljük a társadalmat, meg magunkat is arra, hogy az erdőket meg kell óvnunk, és hogy ahhoz hozzá kell járulnunk nekünk is, hogy a jövőben is rendelkezésünkre álljanak ezek az erdők, és hogy ki tudjunk kapcsolódni akár, vagy pedig legyen valami, ami a klímaváltozással szemben egy kis segítséget, támogatást nyújthat nekünk.
4: Van az erdők éjszakája, de említésre került az erdei vándortábor program. Mik a tapasztalatok? Milyen hatással van a gyerekekre, vagy a társadalom egészére az, hogyha mélyebb, szorosabb kapcsolatot kezdünk felvenni az erdővel, vagy a természettel?
5: Az erdők éjszakája kezdeményezésnek ez volt az egyik életre hívója, hogy 10. évében jár az erdei vándortábor program, és ez a jubileumi alkalom, ez arra ösztökélt minket, hogy ezt megmutassuk mindenkinek, ezt kinyissuk mindenki felé, hogy milyen jó is erdőben lenni és természetet járni. Az elmúlt 10 évben most már több mint 40 ezer gyerek vett részt ebbe a programba. Nomád táborozásra biztosítunk lehetőséget, természetjárásra épülnek ezek a táborok, és gyakorlatilag végig erdei környezetben vannak a diákok. Hát most már van, aki ebbe cseperedett föl, és tulajdonképpen a fiatalkora az vándortáborozással telt, úgyhogy tényleg látjuk ennek a hatását, és az a nagy pozitívum, ami talán előre még nem is volt egyértelmű, vagy nem is látszott, hogy aki vándortáborozni jár, aki nyáronta erdei vándor, az évközben is erdei vándor, és tényleg kialakul egy olyan személyes kapcsolata a természethez, amiben mindig otthon érzi magát, és vissza-vissza tud nyúlni hozzá. Pont ez a célja az egésznek, hogy így neveljük a fiatalokat főként, de hát az idősebbeket is érdemes egy picit nevelni.
4: Ez most egy családi program, vagy egy ilyen pedagógiai program, ahova iskolások menjenek, vagy osztályok menjenek? Kiknek szól ez a kezdeményezés?
5: A délutáni szakmai pódiumbeszélgetés az elsősorban azoknak szól, akiket érdekelnek ezek a témák, és akik kíváncsiak arra, hogy a különböző szakmák hogyan viszonyulnak az erdőhöz és az erdővel kapcsolatos témákhoz. A éjszakai túra az pedig mindenkinek szól, kifejezetten az a célunk, hogy az is, aki még soha nem járt erdőbe, az is valahogy be tudjon ebbe kapcsolódni, és hát este ugye a többség az ráér munka után, föl lehet ülni a buszra, Budapest környéke tele van parkerdőkkel, amit az erdészek direkt úgy kezelnek, úgy tartanak fönt, hogy az látogatható legyen, hogy az alkalmas legyen erre, és az erdők éjszakája az itt lesz a Szépjuhásznénál, a Budakeszi úton, egy rövid buszúttal elérhető, és családokat várunk, akár idősek is kijöhetnek egyébként, nem kell hozzá semmi más, csak egy túracipő vagy sportcipő, az is elég, és egy olyan távot járunk be, ami talán nem jelent akkora fizikai megterhelést, viszont annál több élményt ad.
4: Kilométerben kifejezve mennyi?
5: Ez kilométerbe kifejezve úgy néz ki, hogy kínálunk egy rövidebb és egy hosszabb lehetőséget. A rövidebb lehetőség az 2 kilométer, a Makovecki látót lehet meglátogatni ezen a távon, és akik bátrabbak, azok egy meredekebb útvonal szakaszon, egy 3 kilométeres körtúra keretében a Kán Károly kilátót is meglátogathatják a Hárshegyen. Azt is lehet, mivel a túra az azonos szakaszon indul, a rövidebb és a hosszabb túra, hogy aki a rövidebben elindul, az eldönti útközben, hogy vállalkozik el hegymászásra.
4: Volt szó arról, hogy közben állomások, különböző programok, élmény lehetőségek várják az ide látogatókat. Egy-két ilyen állomásról beszéljünk konkrétan, hogy kell ezt elképzelni?
5: Az a cél, hogy aki ellátogat, az valami többlettudással menjen haza, mint amivel érkezett. Úgyhogy erdészek és természetvédelmi szakemberek és más egyéb szakmai partnerek kitelepülnek mindenféle ismeretterjesztő programokkal, interaktív játékokkal, aminek az a célja, hogy egy kicsit közelebb hozza a résztvevőket az erdőkhöz és az erdők világához. Lehet majd találkozni mindenféle állati, eredetű dolgokkal, lehet a tapintásra hagyatkozni, a sötétben lehet majd csillagokat nézni, illetve éjszakai vadlesre is invitálunk majd mindenkit, de a nagyobbik része az legyen meglepetés, nem szeretnék lelőni mindent előre.

0: Adásunkkal szinte egy időben tartják az erdők éjszakáját, de az erdei vándortáborok, a kirándulások és a következő hasonló programok továbbra is várják az érdeklődőket. A folytatásban egy személyes találkozás lehetőségére hívnám fel a figyelmüket. Molnár C. Pál festőművész egykori műterme múzeumként várja a látogatókat. Itt nem csak a munkáit, személyes tárgyait, egykori lakókörnyezetét lehet megismerni, hanem a családját is. A múzeum vezetője ugyanis Csillag Péter, Molnár C. Pál unokája és felesége Csillag Éva, illetve a múzeumban dolgozik 6 gyermekük közül az egyik felesége Csillag Nóra is. Ahogy a múzeum családfája mutatja, nem csak Molnár C. Pál művei születtek meg harmóniában, hanem ez az összhang máig hat a családban. A múzeum vezetőit Mihály Janikó kereste fel.
1: Augusztus végén zárt a Nemzeti Galériának a Dolce Vita című kiállítása, ahol Molnár C. Pál képeket is láttunk. És most itt vagyunk a Molnár C. Pál műterem múzeumban, a Ménesi úton. De ki is ez a Molnár C. Pál, aki a Római Akadémia ösztöndíjas művésze volt?
2: Molnár C. Pál műtermében vagyunk tehát, aki egy nagyon gazdag életművet hagyott hátra, és valóban első ösztöndíjasként szerepelt a Római Magyar Akadémián. 3 évet töltött ott, ami egy nagyon hosszú időnek számít az ösztöndíjasok között is, és hát egész életére meghatározó élményeket kapott Rómában. A Dolce Vita kiállításon ezért is szerepeltek neki ilyen témájú művei. Molnár C. Pál 1894-ben született Battonyán, 1931-ben költözött ebbe a házba, aminek ez a része, ahol most vagyunk, mindig is műterem volt. Ő nagyobbítatta meg a házat, hogy műterme legyen, megnősült, és 50 éven át dolgozott itt, 87 éves koráig élt és alkotott. Valóban egy nagyon szép anyag az, amit mi meg tudunk mutatni.
1: Mi ennek a helynek a különlegessége, a varázsa, ami ide csábítja az érdeklődőket?
2: Elsősorban az, hogy itt keletkeztek a művek. Úgy szoktuk mondani, hogy szinte még a festék illata is érződik, még egy-egy bútor is van, ami Molnár C. Pálé volt, itt ez áthatja a falakat.
1: A kiállításon lehet látni hegedűt, Molnár C. Pál képeket, nagyon gazdag itt a tárlókban és a falakon is, amit látni lehet. Kérlek, hogy emelj ki egy-két olyan tárgyat, ami neked fontos.
2: Ez a hegedű Marci Johanna hegedűművésznő első hegedűje. Molnár C. Pálnak van róla egy festménye. Az ő lányának volt barátnője, aki szintén hegedűs volt, Tavasz Istvánné Magda, Magda lánya, úgyhogy eleve a zene itt van már a családon belül. A többi tárgy, ecsetek, szemüveg, Molnár C. Pál személyes tárgyai, egy-egy temperás tubus, amit itt meg lehet még nézni, amik ugye már nem funkcionálnak, de egy-egy olyan apróság, ami itt a hangulatot meghatározza.
1: Molnár C. Pál életműve hihetetlenül változatos. Hogyan tudnád ezt érzékeltetni a hallgatóknak is?
2: 87 éves koráig élt és alkotott, ahogy meséltem. Volt ideje, gyorsan, könnyedén, jókedvűen alkotott, úgyhogy tényleg nagyon sok műve van, és volt ideje sok mindent kipróbálni. Ő játszott, amikor festett, és ezt élete utolsó éveiben el is mondta, én boldog ember vagyok, mert egész életemben azt csinálhattam, amit szerettem, végigjátszottam az életemet. És akkor itt ebben tényleg a tájképeken át szenvedélyesen szerette a hazáját, az édesanyja szeretetéhez hasonlította a hazának a szeretetét. Rómában a kora reneszánsz mesterek műveit tanulmányozta, korábban még Párizsban is járt, és minden, amit ő be tudott fogadni a saját művészetébe, az be is építette, anélkül, hogy letért volna arról, ami Molnár C. Pál. Rómában az egyház művészet is nagyon megérintette, 31 néhány templomban láthatók alkotásai. Ugyanakkor grafikus művész is volt, újságrajzokat készített, fametszetet világszínvonalra vitte a művészetében, új technikákat, új eszközöket fejlesztve. Élete utolsó évében mindenkit, a szakmát és a közönséget is meglepve, egészen szürrealista-szerű alkotásokkal jelent meg a kiállításain, úgyhogy egyik a másikból átmenetként, és mégis mindegyik Molnár C. Pál. Csillag Pálné Éva, a művész lánya, aki egyébként ezt a múzeumot létrehozta már 1984-ben, ezt írja Molnár C. Pálról. Eszelős szenvedélye ragaszkodott a kiegyensúlyozott ábrázoláshoz, mert ez diktálta embersége. Akik személyesen ismerték, tudják, milyen üdítő élmény volt egy találkozás Möcöpövel.
1: Itt ül velem szemben Csillag Péter, aki a családhoz tartozik, és személyesen is ismerte 26 éven keresztül Molnár C. Pált. Arra kérlek, hogy egy kedves emlékedet oszd meg a hallgatókkal is Molnár C. Pálról.
3: Szó esett már itt a zenéről, és akkor egy kicsit olyan emlékbe mennék bele, amit utólag tudtam csak igazán értékelni. Ezek olyan ebédek voltak, amit az én nagymamám, Molnár C. Pál felesége szervezett. Hetente kétszer jártunk ide a bátyámmal ebédelni, itt a közeli Kőbölkút utcai iskolába, ahol egyébként a többi napokon a alaksorban lévő menzán ettünk káposztaszagú közegben mindent, és akkor itt megérkeztünk, és a nagymamám gyönyörű szép asztallal, porcelán tányérokkal, damasz szalvétával, szalvéta gyűrűvel, és az ehhez kapcsolódó szellemiséggel fogadott bennünket. Ő egyébként énektanárnő volt, a Zeneakadémián is tanított, tehát a zene valóban nagyon-nagyon itthon volt. És akkor egy olyan emléket emelnék ki, hogy a nagymamám bécsi születésű volt, és nagypapám mindig szeretett vele viccelődni. Gyönyörű szépen beszélt magyarul nagymamám, de az akcentusa mindig megvolt. És akkor arra a momentumra emlékszem nagyon, amikor a nagymamám, aki nem volt ilyen oldott, laza természetű, mint a nagyapám, neki nagyon jó humora is volt, igazi derűs ember volt, és akkor hát éppen kezdett volna valamin úgy megbántodni. Mi gyerekek voltunk, tehát ilyen 8-10 év körüliek talán, és akkor emlékszem, hogy a nagypapám úgy odahúzta a nagymamámnak a kezét, így az asztalon, és akkor így megcsókolta. És ezt a mozzanatot én sose felejtem el, az ő kettőjük kapcsolata, amiből ez az egész született, ahol itt vagyunk, az nagyon-nagyon meghatározó volt. Ez a spontán megoldás, hogy hogy lehet a dolgokat úgy megoldani, hogy nem is kellenek hozzá szavak, csak mozdulatok. Ez azt gondolom, hogy nagyon jellemző volt ő rá. Olyan ember volt, akinek nagyon jó volt a társaságában lenni, nagyon jó volt a kisugárzása, mindenkire kíváncsi volt, tehát az önarc képein, az utolsó képein is a személynek a kíváncsisága az nagyon-nagyon látszik, és ezért mindenkire tudott figyelni, és mindenkivel tudott beszélgetni. Nagy áldás volt az ő léte, és nekem meg nagy hála, hogy én ebből 26 évet kaphattam.
1: Visszatérünk egy kicsit a jelenbe. Kérlek, beszélj arról, hogy milyen programok várnak itt ránk a közeljövőben.
2: Van egy olyan szép szokás hagyomány, hogy vendégművész is szerepel egy-egy Molnár C. Pál kiállításon. Ezek a kiállítások egyébként állandóan változó kiállítás, mi így hívjuk, mert van egy anyag, de ezt tematikusan mindig változtatjuk, és fél évre, egy évre szoktunk egy-egy kiállítást megrendezni. És a vendégművész általában egy olyan Molnár C. Pál kortárs művész, akinek a hagyatéka más családoknál van. Az új kiállításunk Híd Zebegénytől Budáig. A vendégművész, aki most szeptember 11-től lesz nálunk, szerepel a műveivel, Szőnyi István lesz. Ezek a művek nagyjából a Zebegényi Múzeumból jöttek most, viszont van olyan kép, ami magántulajdonban van, és tényleg egy otthon faláról most itt meg lehet nézni nálunk. Szőnyi István és Molnár C. Pál képeiből látható ez a kiállítás, a Római Magyar Akadémia, ahol mind a ketten jártak. Az első közös pont az, hogy mind a ketten 1894-ben születtek. De a sorsuk azért máshogy alakult, és ők mégis találkoztak többször az életükben, tehát vannak párhuzamok, vannak kis ellentétek, amit mi így ellenpontnak neveztünk. Szőnyi István zebegény festője, Molnár C. Pál itt a Gellérthegyen telepedett le, de a 3 éves római ösztöndíj az kiemelte, és a római művészek közé soroljuk. Az Arszakra Fesztivál, ami ezt a kiállítást megnyitót követi, itt tárlatvezetéssel is várjuk majd az érdeklődőket, illetve szoktak lenni nekünk itt állandó programjaink Bibliaóra, Csillag Péter diakónus vezetésével, Népdalkör, ezek mind egyébként a honlapunkon megtalálhatók a Molnár C. Pál mcpmúzeum.hu oldalon. Ezek egész évben vannak, de most ebben a kezdésben az Arszakra Fesztivál keretében mindenkit szeretettel és ingyen várunk. Ezen kívül egy nagyon érdekes kezdeményezés itt már 6. alkalommal lesz a Ménesi Kulturális Utcabál szeptember 19-én, aminek mi is is részesei vagyunk. A Ménesi út több villája kinyitja ilyenkor a kapuit az utcán. Jön a tömeg, az itt lakók, az érdeklődők, és különféle színes programokkal, este utcabállal, és nálunk pedig beszélgetések lesznek, koncertek lesznek, és ez is egy nyitott dolog, amivel készülünk.
1: Úgy tudom, hogy diákok számára is szerveztek programokat, és arra is van lehetőség, hogy csoportos látogatókat fogadjatok.
2: Igen, a környező iskolákat szoktuk szólingatni, és nagyon szeretjük, hogyha eljönnek a gyerekek bármilyen korosztályban. A képek között egyébként ez tényleg egy ilyen különleges ráhangolódás a gyerekeknek is. Nagy szeretettel várjuk egyébként a nyugdíjas csoportokat is. Ilyen foglalkozásokra nyitottak vagyunk.

0: Molnár Cépál művei és leszármazottjai a Gellért-hegy oldalában, a festőművész műtermében várják a látogatókat. És most vessünk egy pillantást egy érdekes történetre. A II. Világháború utolsó nyarán Balatonalmádiban állomásozott a magyar hadsereg amerikai támadások elhárítására szakosodott Puma hadosztálya. Furcsa világ volt, hiszen az amerikai kultúrát ekkor kifejezetten tiltották Magyarországon, és egyedül itt engedték meg a jelenlétét, ezért a vadászpilóták környezete egy kulturális mikroklíma lett. Az itt állomásozó katonák inkább voltak szakemberek, mint a rendszer hű kiszolgálói, a háború utáni kommunista uralom mégis igyekezett az úgymond hortista katonák emlékét eltörölni. Most Pumák nyara, avagy az amerikai szezon címmel nyílt kiállítás Balatonalmádiban, a Pannonia Művelődési Központban. Megismerhetjük a Puma pilóták mindennapjait, emberi sorsait és azt a bajtársi szellemet, amely a levegőben egymással szemben harcoló repülőket is összekötötte. A tárlat szeptember végéig látogatható. Felszegi Csaba riportja következik.
1: Pap Attila régész, a kiállítás kurátora. Hogyan kerülnek a pumák Balatonalmádiba?
2: Ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, ugyanis maga a Puma vadászosztály, mikor megalakult 44. május 1-én, akkor szálláskörletet kerestek nekik, és mivel a veszprémi repülőtér, mint hadirepülőtér katonai célpontnak számított, nem akarták rizikózni egy esetleges bombatámadással magát a pótolhatatlan pilótaállományt, és egy olyan helyszínt kerestek nekik, ami kellően elérhető távolságban van, kellően biztonságos, és biztosítja a megfelelő elhelyezést, regenerálódást, és így került Almádiba kialakításra a honi vadászlégvédelemnek a szálláskörlete.
1: És így lett aztán az amerikai pilóták által Balatonalmádi, a jazz és az amerikai kultúra fővárosa egy darabig?
2: Hát ennek a háttere, ami sajnos nagyon-nagyon töredékes információkból maradt csak meg, de rengeteg visszaemlékezés utal rá, és szépen vissza lehet fejteni, hogy az amerikai bombatámadások megindulásával gyakorlatilag betiltották az amerikai kultúrát, főleg az amerikai zenét. Tehát a kortárs jazz a korszaknak az igazi slágerei, azok tiltottá váltak, és ha bárhol ez előkerült, bárhol játszották, akkor ellenséggel való cimborálás volt a vétség, és elég komolyan szankcionálták. Viszont volt egyetlen egy hely az országban, ez Balatonalmádiba a Pannonia vendéglő.
1: És a Pannonia központ helyén?
2: Igen. Ennek a központnak a helyén volt fizikailag az az étterem, ahova minden este ők beültek, minden este ők voltak a közönségnek egy része, és épp ezért ezen a helyen, ahol az egyetlen alakulat, aki élesbe harcolt az amerikaiak ellen jelen van, itt nem érte a vád senkit az, hogy ellenséggel cimborálna, ha mondjuk Cole Porter, Glenn Millert vagy Artie Shawt játszik, és a legmenőbb budapesti zenekarok költöztek le Almádiba, mert itt játszhatták ezt büntetlenül.
1: Ha végig sétálunk a kiállításon, rengeteg relikviát látunk, itt van például középen egy irdatlan méretű, hát én nem igazán tudom mi ez, de egy repülőgép alkatrész, mi ez pontosan?
2: Ez egy B-24-es bombázónak az egyik légcsavaragya és légcsavartolla, a négy motorjából az egyiknek egy úgymond kisebb része. Azért is jelentős, hogy ez itt van, egyrészt mert ennek is komplett története van, mint a kiállítás legtöbb tárgyának. Ezt nemes vita fölött lőtték le. Német találatot kapott majd Vitéz Molnár László hadnagy és köteléke adta meg a kegyelemdöfést, neki nemes vita határába zuhant le. Viszont azért is jelentős, hogy ez itt tud lenni, mert jelzi azt a léptéket, jelzi azt a nagyságot, amiket ezek a gépek jelentettek. Hát egy ilyen B-24-es bombázónak 30 méter a szárnyfesz távolsága, ha belegondolunk, ez egy 10 emeletes ház magassága.
1: Ez most, amit látunk, ez egy olyan 2,5 méteres installáció.
2: Hát és hogy összességében egy kb. 200 kiló így magába. Tehát egy nagyon jelentős darabról van szó, de mellette található szárny darab, az egy felső őrsön lelőtt B-24-es darabja, ami aztán gyaloghídként szolgált nagyon sokáig, az pedig az a Benkő Lajos hadnagy lőtte le, és ezt a légi győzelmet ezt látták Almádiból, tehát a helyi lakosság meg az üdülő vendégek végig kísérték a légi harcot, akinek a hagyatékát meg is kaptuk, és először látható a Benkő hagyaték így egyben, olyan eredeti relikviákkal, amik tényleg pótolhatatlanok.
1: Csajka itt az egyik vitrínben, de gondolom, hogy ez nem az amerikai vonal, hanem talán a szovjet hadifogságból került ide?
2: Igen, magának a kiállításnak a zárása, bár elsődlegesen ezzel a 44 nyarával az úgynevezett amerikai szezonnal foglalkozik, de a kiállítás zárása az két dologra van fölhúzva, a mi történt az emberekkel és a mi történt a tárgyakkal kérdéskörre, és maga a csajka az már orosz hadifogság, ez Tábori Sándor tizedesnek a hagyatéka. Nagyon sokan kerültek vagy hadifogságba, vagy amikor hazajöttek az osztrák, nem is fogolytáborból, mert aztán az amerikaiak a magyar alakulatot nem tartották hadifogolynak, tehát ők szabadon tudtak jönni, menni, munkát vállalni, de így szivárgott vissza vagy keletről, vagy nyugatról egy részük. Velük építették fel aztán az új légierőt, mert a szaktudásukra szükség volt, majd miután ez elkészült, 51-ben jött egy koncepciós per, és Tóth Lajos hadnagyot kivégezték, nagyon sokan kerültek a 3 15 év nagyon pokoli kínok közötti börtönbe, így az AVH. Mondjuk úgy, hogy vendégszeretetét élvezve, tehát egy nagyon cifra történet, viszont 92-be értünk el ahhoz a pillanathoz, és ezt a vetítőbe is. Az erről szóló kisfilm nagyon szépen mutatja, amikor összehívták a fölöttünk repülő nemzeteknek a még élő képviselőit, voltak itt amerikaiak, oroszok, németek, magyarok, még románok is, bár ott az átállás miatt azért mind a két oldal felé ők feszengtek egy kicsit, de hál' Istennek itt is bebizonyosodott, hogy ők elsődlegesen pilóták, ők repülő emberek, és csak a háború muszája miatt kellett egymással lőniük. Óriási barátságok születtek a háború után közöttük, mint pilóták nagyon-nagyon összhangban jól tudtak együttműködni. Volt két olyan ember, a magyar Karácsonyi Mihály hadnagy és az amerikai Chester Sluder, aki a 325-ös Fighter Groupnak Mustang pilótaként a parancsnoka volt, akik konkrétan vívtak a Balaton mellett egymás ellen légi harcot, és itt mind a két kisöreg úgy érkezett meg, veregetve egymás vállát és összeborulva, hogy de jó, hogy élnek, és föl tudják ezt eleveníteni. Tehát egy egészen különleges, egy egészen sajátságos világ az övék.
1: Emberi történetekkel tele.
2: Abszolút, tehát a maga kiállítás célja az volt, hogy ne a harcokat mutassuk be, hanem a harcok mögötti embert mind a két oldalról.
1: Aztán egy repülős ruha, egy fekete repülős ruha lóg itt a falon.
2: Hát az a nagyon sötét zöld repülős ruha az azért is különleges, mert mutatja azt a nehézséget, amivel pont mondjuk az amerikai kötelékek szembesültek, hogy ezeknek a négy motoros bombázóknak azért az oldalterük az nyitott volt. Tehát magán a gépen egy ilyen mínusz 40, mínusz 50 fok volt bevetés közben 6-7 ezer méteres magasságon, és ezek a ruhák voltak arra hivatottak, hogy a repülőgép elektromos rendszeréhez csatlakozva, kis dugaljokkal akárhol mentek a gépbe, be tudták azt dugni, és egy fűthető hajózó ruha volt, pont azért, hogy ne fagyjanak meg. Nem egy, nem két olyan eset ismert, amikor az oldallövész megpróbálta a fegyverbe az akadályt elhárítani, ahhoz le kellett venni a vastag kesztyűt, és konkrétan odafagyott a keze a géppuskához. Tehát mind a két oldalról bitang nehéz körülmények voltak, mind a két oldalról megvannak az emberi történetek, és azon dolgoztunk, hogy itt pártállástól függetlenül, nemzettől függetlenül magát a repülő embert, aki elsődlegesen repülő és csak másodlagosan katona, őket mutassuk be, és kicsit túlmutassunk a háború borzalmain.
1: Ráadásul ez egy tiltott történet volt, mert a kommunizmusban nem is lehetett beszélni erről.
2: Abszolút nem. Olyan szinten volt tiltott, hogy Almádiból például az emléküket is eltörölték. Itt egyszerűbben meg lehetett tenni, mert itt ugye csak a szálláskörletük volt, itt az emberi oldalt, a nagyon vidám, nagyon vagány, a csak egy nap a világ szemlélet, ami hát kötelező is volt, mert pontosan tudták, hogy bármikor, ha felszállnak, nem biztos, hogy le is fognak szállni. Elég sok sebesült és halálos áldozat is volt közöttük. Azért egy ilyen 30-40-szeres túlerő ellen szálltak föl nap, mint nap. Tehát ezt a fajta pozitív képet, amit ők ott okoztak, ez abszolút nem fér bele a kommunista rendszer narratívájába. A hortista repülőtisztről, mint olyanról nem ezt a pozitív képet akarták bemutatni, és nagyon sok olyan generáció nőtt föl Almádiba, akinek egyszerűen fogalma nincs, hogy a városának a történelme ezt tartalmazza. Tehát most valamilyen szinten missziónk is, a településnek egyfajta identitását visszaadjuk.
1: Nagyon fontos, hogy közadakozásból valósult meg. A tárlat nagyon sokan adták össze az itt lévő relikviákat.
2: Hál' Istennek azt kell mondjam, hogy igen, egy nagyon komoly összefogás eredménye, rengeteg kiállítóhely, rengeteg magángyűjtő járult hozzá. Kis kiállításoktól közepesebb, nagyobb jelentőségig a Tényői bunker anyagából van itt, a Zsámbéki gyűjteményből van itt, a Baka Múzeumból van itt, meg tényleg nagyon sok a Balatoni csata emlékhely részéről is kaptunk, rengeteg magángyűjtőtől belső anyagokat kaptunk. Erre hoztunk létre egy alapítványt, a Magyar Repülés Történet és Repülés Régészeti Alapítványt, amihez így tényleg összefogásként rengeteg gyűjtő és rengeteg kutató csatlakozott. Olyan fotóanyagok vannak itt jelen, amik még soha nem voltak publikálva, olyan tárgyak, amik soha nem voltak még kiállítva. Tehát erre büszkék is vagyunk, hogy egy olyan rendezvényt, egy olyan eseményt tudtunk csinálni, amihez ennyi ember érezte, hogy fontos csatlakozni. Just one of those crazy things, one of those spells that now and then will be

0: Balatonalmádi, a II. Világháború és a Pumák után térjünk át egy másik háború emlékére. 500 éve vívták a Mohácsi csatát. Mindenki tudja, hogy egy tragikus, véres ütközet volt. De mit tudunk mindenről újabban? Mit mond ez a mai ember számára? Meg lehet ismerni az akkori emberek gondolkodását, életét abból, amit a csatáról tudunk? Két új könyv is megjelent ezzel kapcsolatban. Veresemes Önyönyvér kérdezte a szerzőket.
1: Két új kötetet is bemutattak, és azt hiszem, hogy nem csak ennyivel maradunk majd a Mohács 500 jegyében, hanem születnek majd újabb kötetek is, ha nem is feltétlenül az önök tollából. Mi volt ezeknek az újszerűsége? Hiszen ugye Nagy El Istvánnak a kötete címe az, hogy a Mohácsi csata. Gondolhatunk arra, hogy megint leírja az eseményeket. Kozák Kígyósi, Szabolcs és Tóth Dominik kötetében viszont a katonákról szerzünk ismeretanyagot.
2: A Mohácsi csata címmel valóban több kötet született, viszont kifejezetten én a csata eseményeire koncentráltam, tehát az a cél, hogy megértsük, hogy mi történt a csatatéren, ezért jó néhány olyan témával is foglalkozom, ami ilyen módon összeszedve, komplex módon egy kötetbe gyűjtve még nem került az olvasóközönség elé, és én azt gondolom, hogy ezek nélkül hajlamosak lennénk tévútra menni a csatát illetően. Másrészt pedig azért jó néhány olyan tudományos eredmény van, amit felhasználva, beépítve a csata rekonstrukciójában, ebben a formában olvashat az olvasó közönség először, és azt gondolom, hogy ez a csatáról szóló könyvnek a legfontosabb érdeme.
1: A Mohács katonái című kötet viszont már önmagában is egy kuriózum, egy érdekesség, gyönyörű a kivitele. Ennek már a címe is jelzi azt, hogy itt valami másról van szó, mint a megszokott csataleírás. Szabolcs?
3: A célunk az volt, hogy ne a csata rekonstrukcióra törekedjünk. Sajátos módon egyébként Mohácsi csata kapcsán csak a csatáról van a legkevesebb információnk, úgyhogy igazából a fegyverek a hadszintérkutatás során viszont kis számban kerültek elő. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy van egy olyan hiátus, és talán egy olyan társadalmi igény, aminek meg lehet felelni, úgyhogy szerettük volna kortárs ábrázolások, írott források segítségével a hadjáratnak azokat a talán kevésbé tárgyalt részleteit megfogalmazni és írásba foglalni, amelyek eddig talán adósságai voltak a történettudománynak, mindezt képekkel gazdagon illusztrálva, ezek között vannak múzeumi anyagok, tárgy fotók, illetve művészet történeti emlékek is egyaránt, úgyhogy egy nagyon gazdagon illusztrált színes kötetet vehet kezébe az olvasó, források oldaláról megközelítve próbáltuk bemutatni a hadjáraton részvevő katonáknak a mindennapjait, az életét, hogy mit tettek, miből készült a királyzászlója, sok-sok apró részletet, amely talán egy kicsit közelebb tudja hozni az amúgy eléggé rossz emlékű, tragikus Mohácsi hadjáratot a jelenkor olvasójához.
1: Ugyanakkor nem maradnak meg csak a magyar katonaságnak a terepén.
4: Nem, igyekeztünk a szemben álló felet, azaz az Oszmán Birodalomnak a hadseregét is bemutatni. Ez szintén egy olyan motívum a könyvünkben, ami a magyar Mohács kutatásban talán ritkabb, mert természetesen a kortárs és a korabbi szerzők is próbáltak a lehető legjobban megérteni az Oszmán Birodalomnak az összetételét, a működését, a hadellátási rendszerét, meg egyáltalán a katonatípusokat, amik részt vettek egy-egy hadjáraton, illetve esetünkben a Mohácsi csatánál végződő, vagy hát a Budánál végződő hadjáraton, de olyan kötetről nem tudok, ami fókuszba helyezte volna az egyszeri katonát, aki megjelent Oszmán oldalról a hadszíntéren, úgyhogy ebben is rejlik a mi könyvünk kuriózum volt.
1: Mindhárman forrásokat említettek, és óhatatlanul lesznek közös pontok, közös leírások a két kötetben. Milyen új források kerültek elő, amelyeket fel tudták dolgozni? Hiszen mégis 500 év távlatából ugye változtak a kutatási szempontok, akár a fordításokat is újra kellett nézni, mindenféleképp tágult ugye a látókörünk is.
2: A Mohácsi csata a magyar történelem egyik legtöbbet kutatott, vagy a társadalom által legjobban ismert eseménye. A történeti kutatásnak is nagyon-nagyon komoly fókuszában volt. Amióta történettudomány létezik Magyarországon, nagyjából a 18. század óta, nagyon sok forrás került kiadásra, illetve került elő. Olyan új írott forrás, ami jelentősebb lenne, szerintem már elég régóta nem került elő, viszont a forrás kritika és ezeknek a forrásoknak a hasznosítása, én azt gondolom, hogy nagyon komoly előrelépés mutat az elmúlt időszakban, hiszen vannak olyan eredmények, akár régészet területéről, antropológia, tehát nagyon sok olyan társ tudomány eredményei vannak, amelyek lehetőséget adnak a már ismert források pontosabb megértésére, és éppen ezért a forrásokat mindig újra és újra elő kell venni, tehát nem elég abba belenyugodni, hogy már ezt az elődeink feldolgozták, és jól van az úgy, és hát én azt hiszem mind a hármunk nevében mondhatom, hogy mindannyian futottunk bele olyanba, hogy volt egy-egy forrásban, akár a magyar fordításában, akár a szakirodalmi feldolgozásában egy-egy pontatlanság, vagy egy-egy olyan rész, amit már a újabb események és újabb ismeretek tudatában már másként gondolunk, vagy akár egy pontatlan fordítás belefér a dologba, hogy hiszen aki fordította, ő is csak ember, és mindenki hibázhat. Tehát ilyenek vannak, és ezeknek az újra és újra gondolás, újra elővétele mindenképpen előre viszi a történettudományt, és én azt gondolom, hogy az olvasó számára is fontos, hogy minél pontosabb képet kapjon az eseményekről.
3: Középkori történészek gyakran szokták mondani, hogy munkánk nehézsége az, hogy nagyon kevés a forrás. Na ez Mohács kapcsán nem igaz. Bámulatos forrásbőséggel van dolgunk, nem csak Magyarországról, Cseh Királyságból, hanem egész Európától, de akár ide vehetjük még az oszmán forrásokat is, amelyek terén még mindig van egy csomó lehetőség, és abban bízunk, hogy nem áll meg ez a lendület, és újabb oszmán kútfők kerülnek majd a tudomány vagy a közvélemény homlok terébe. A mi munkánk vele értelem abban rejlik, hogy egy-egy részletet képesek vagyunk más szemmel látni, hiszen mégiscsak fegyver és hadtörténészek vagyunk. Tehát ami egy irodalomtörténész vagy egy kiváló filológus számára egy egyszerű magyar szóra átültetett szerkezettel megoldható, ott mi problémákat látunk akár, és olyan lehetőségeket, hogy hogyan tudjuk azonosítani ezt a konkrét tárgyat. És itt nagyon sokszor egész koordinális eltérésekre bukhatunk a munkánk során. A másik pedig a saját kutatásaink. Dominik huszitákkal, cseh katonákkal, szekérvárakkal foglalkozik, tehát sajátos nyelvismeret révén alaposan rált egy olyan területre, amely talán kevésbé reprezentált Magyarországon, illetve jó magam a városi katonaság, a mozgósítás oldaláról igyekeztem 2023 óta különös lendülettel kutatásokat végezni, és bár ezek apró nüansznak tűnhetnek az olvasóközönség számára, de sokszor az ördög a részletekben rejlik.

Nagy L. István, Kozák Kígyósi Szabolcs és Tóth Dominik beszéltek a Mohácsi csatáról megjelent új könyveikről. Műsorunk hátralévő részében előre tekintünk. Közeledik a Pécslit Irodalmi Fesztivál. Hétfőtől 6 napon át barangolhatunk az Irodalmi Alkotások és Szerzőik Társaságában a Baranyai megyeszékhelyen. A fesztivál egyik főszervezője a Jelenkor folyóirat, melynek főszerkesztőjét Ágoston Zoltánt hívtam föl, hogy avasson be az esemény részleteibe. 2020-ban rendezték meg az első Pécslit irodalmi

0: a címet viselt először. Magyarország egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ne legyen egy ilyen nagyobb könyves rendezvénye, és hát az olvasók, az érdeklődők is ugye folyamatosan jelezték ezeket a dolgokat, hogy szeretnének ilyen élőben szerzőkkel találkozni. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ennek valami formát kell találni, és akkor mi már a megyei könyvtárral, a Csorba Győző könyvtárral, a jelenkor folyóirat szerkesztősége évek óta tulajdonképpen dolgoztunk kisebb volumenű irodalmi rendezvényeken, különböző időpontokban, és akkor egyszer csak a véletlen segített hozzá a fesztivál megvalósításának az összegéhez, akkoriban a COVID miatt ilyen kulturális intézmények, programok kaptak ilyen kompenzációs pénzeket, és akkor az első alkalommal ez egy ilyen összegből tudott létrejönni. Nagyjából itt tudnám összefoglalni a kezdeteket.
1: Milyen lesz az idei fesztivál? Kikkel találkozhatnak az ide látogatók?
0: Idén hozzá kell tennünk, hogy az idei fesztivál az anyagilag sokkal nehezebb körülmények között van, mint a korábbiak. Itt most a délelőtti időszakban megszokott gyerekirodalmi, illetve fiataloknak szóló, középiskolásnak szóló irodalmi programok, azok most nem tudtak bekerülni a bücsének a szűkössége miatt a programba, de azért úgy gondolom, hogy így is nagyon kiváló szerzők jönnek. A nevesebb szerzők közül a Dragomán György nevét mindenképpen említenem kell, akivel a első pillanatokban fog találkozni az olvasóközönség. Aztán mindenképpen említenem kell Bartis Attilát, akit közönségtalálkozó keretében találkoznak vele az olvasók. Úgy kifejezetten az elmúlt évek kérései alapján hívtuk meg. Aztán Spiró György, aki 80 éves idén, az ő kötetbemutatója zárja majd az egész hetet, 12-én szombaton. Van egy másik 80 éves szerző is, akit a Pécslit köszönt, ez Bereményi Géza. Bereményi Est, az Géza 80 címen fut, és Fűr Anikó és Hrutka Róbertnek a zenész színházi előadása látható majd a Zsolnai negyedben. Egyébként ez az egyetlen esemény, ami fizetős. Az egész hétnek az irodalmi fesztivál többi programja az mind ingyenes, és hát természetesen fiatalokkal, fiatal szerzőkkel, kezdő szerzőkkel ugyanúgy lehet találkozni, mint ahogy az előbb említettek, és a fiatalok közé első középgenerációs szerzőkkel, mint például Terék Anna vagy mások. Tehát mondhatom, hogy az, hogy a támogatás vagy a idei büdzsé szűkebb, ez igazából nem látszik majd meg a programunkon.
1: Nagyon sokféle téma foglalkoztatja ma is az írókat, és sokféle hangvételű, fókuszú mű kerül elő. A fesztivál programjában milyen tematikák jelennek meg az idén hangsúlyosan?
0: Hát igazából azt mondhatom, hogy hangsúlyos egyetlen tematikát nem járunk körül. Mindig hangsúlyos volt az eddigiekben ugyanakkor a gyerekirodalomnak a kérdése, és idén is lesz egy kerekasztal ezzel kapcsolatban, hiszen ez egy nagyon fontos dolog. Egy kerekasztal beszélgetés, amely szakértők beszélnek róla, és ugyanakkor pedig mesejáték is zajlik majd szombaton a Tudásközpontban. Tehát annyira, amennyire az erőnkből telt ilyen értelemben a gyerekirodalom, az most is jelen lesz azért a fesztiválnak a kínálatában. Mondanom lehet talán azt, hogy a Jelenkor folyóirat, amelynek a főszerkesztője vagyok, a nyári és a szeptemberi lapszámait is bemutatjuk ezekben a lapszámokban szereplő szerzőkkel. Igazából a változatosságát emelném ki én ennek az egésznek, és még egy nagyon fontos dolgot el kell mondanom, hogy a Bertók Pódium, Bertók László, ugye, aki a Jelenkor főmunkatársa volt hosszú-hosszú éveken át, és a halála után díjat hoztunk létre, a Bertók költészeti díjat, és továbbá pedig Pécsliten egy Bertók Pódium elnevezésű programsorozat fut végig minden nap, amelyben általában a fiatalabb generációhoz tartozó szerzők tudnak megmutatkozni az olvasó közönség előtt. Tehát ha ez nem is egy tematikus szál, de egy olyan szál a fesztiválon belül, ami évről évre ismétlődően egyfajta fesztiválon belüli önállósággal rendelkező vonulat, ez is egy nagyon érdekes karakterjegye a mi fesztiválunknak.
1: Van a fesztiválnak sajátosan pécsi vonulata, vagy inkább az országos, akár nemzetközi kitekintésre törekedtek?
0: Mindig vannak pécsi szerzők, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy természetesen a fesztiválon, pécsi fesztiválon legyenek pécsi szerzők, ez teljesen evidens. Úgyhogy az idén például Méhes Károly verseskötete lesz az egyik olyan dolog, ami pécsi vonatkozású. Aztán van egy irodalmi séta, amit én szoktam csinálni, ez a pécsi belvárosban zajlik, és a pécsi irodalmi hagyománynak, a pécsi irodalmi kultúrának a akár sok száz évre visszamenő eseményeiről, figuráiról beszélek, tehát ilyen értelemben egyértelmű a pécsi kultúrának jelenléte a fesztiválon. Ugyanakkor akkor azt is meg kell említeni, hogy mindig vannak nemzetközi magyar szerzők külföldről, tehát a Kárpát-medencéből. Azon túlmenően viszont októberben általában a fesztivál után szokott úgynevezett Pécs Lit After zajlani, ami a fesztiválnak mint egy meghosszabbítása, és idén is lesz, és még

az a két nagyon kiváló, nemzetközileg jegyzett, kiváló író. Az egyikük ugye David Szalai, aki a Man Booker díjat nyerte, ugye ez a Magyarul Test című regényével. Ő is a vendégünk lesz október elején, és a másik szerző pedig egy kiváló német szerző, akinek szintén van magyarul regénye, a Pompei című regénye, ez pedig Eugen Ruge, a német szerzők szereplése hagyományosan Pécsliten a Budapesti Goethe Intézetnek a támogatásával valósul meg, és így lesz az idén is. Tehát a pécsi szerzőktől kezdve a nemzetközi, vagy mi a milyen nagy ágyuk, mint David Szalai, aki egyébként Pécshez kötődik életrajzilag, tehát igen széles ez az ív, amit megmutat a fesztivál.

0: A Pécs Lit Irodalmi Fesztivál tehát szeptember 7-e és 12-e között zajlik az idén. És hamarosan kezdődik az idei Ars Sacra Fesztivál is. Ilyenkor szerte a Kárpát-medencében találkozhatunk a szakrális művészetek képviselőivel. Már meg sem lehet számolni a programokat, hiszen a kezdeményezéshez önkéntesen és öntevékenyen is lehet csatlakozni. Veresemese Gyöngyvér Kolek Ildikóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgetett.
1: 2007-ben az Ars Sacra Fesztivál tulajdonképpen a város misszióból nőtte ki magát. Akkor kezdődött az együtt gondolkodás, és egyáltalán, hogy hogyan lehetne az egyházi művészetet megjeleníteni. Azóta, 20 év alatt végeztek egyfajta statisztikát, hogy mi mindent csináltak.
2: Próbálunk, de nagyon nehéz, mert az első 6 évnek az anyagát nem tudjuk még megtalálni. Tehát az a honlap, amit most használunk, azóta van, és az összes feltöltött programot meg lehet találni. De azért mi csináltunk ilyen házi statisztikát, hogy az, hogy több mint 1 millió embert szólítottunk meg ebben az időszakban, és évente átlagban azért 300 programunk volt. Úgyhogy ezt megszorozzuk 20-szal, természetesen voltak olyan évek, amikor sokkal több volt. Volt, amikor kevesebb, a Covid idején például kevesebb programunk volt az első években. Ugye csak Budapestről indultunk, Budapesten akkor volt talán 70 program, és aztán évről évre, ahogy mentünk Budapestről ki, vidéki városokba, településekre, majd aztán határon túli településekre, úgy növekedett mindig a programoknak a száma is. Azt hiszem, hogy megszámlálhatatlan, hogy hány művész lépett fel, hogy hány intézmény, hány templom csatlakozott a kezdeményezésünkhöz, és hogy hány ember segítette önként, misszióból a munkánkat. Mindenkinek nagyon hálásak vagyunk, és lehet, hogy majd eljön az az idő, amikor lesz időnk azzal foglalkozni, hogy egy nagyon szép kis kerek történetet alakítsunk ki ezekből.
1: Amennyiben egy gyülekezet vagy egy közösség az Ars Sacra Fesztivál jegyében ebben az időszakban szervez egyház zenei eseményt, vagy az egyház művészethez köthető kiállítást nyit meg, bejelenti-e önöknek, tehát tudják-e azt, hogy tényleg minden településen a fesztiválnak van egy leágazása?
2: Nem. Sokszor utólag derül ki, amikor az internetről próbáljuk megtalálni azokat a cikkeket, amik megjelentek az Ars Sacra Fesztiválról, és akkor szembesülünk azzal, hogy hány olyan program volt, amit megszerveztek az Ars Sacra égisze alatt, mint Ars Sacra Fesztivál programját hirdették, de elkerült a figyelmüket, hogy ezt a mi honlapunkon is megosszák. Tavaly például kiderült, hogy Bécsben, a Pázlamáneumban olyan sok Ars Sacra program volt, csak éppen Janó atya elfelejtkezett arról, vagy nem is foglalkozott vele, hogy ezt velünk közölje. Nagyon sokszor a kaposváriak. Kaposvár egy fantasztikus város, és nagyon sok programot szerveznek egész héten, és hogyha mi nem kutatunk utána, akkor sokszor ezt nem is tudjuk, hogy pontosan mi történik abban a városban. De nekünk ez nem probléma. Nem az a lényeg, hogy a programoknak a száma növekedjen, hanem az a lényeg, hogy az Ars Sacra legyen a fő motivuma ezeknek a programoknak.
1: Az ünnepi kiadványba írta a Steinbach József református püspök úr, hogy az Ars Sacra Fesztivál emlékeztet minden évben arra, hogy az evangélium minden művészetnek a kiinduló pontja, hogy hogyan is lehet az evangéliumot a művészetek hangján átadni. Az idén mi a mottója ennek a fesztiválnak, és hogyan képzelik tulajdonképpen a generációváltást is?
2: Ugye 2007-ben azzal a mottóval indult a városmisszió, hogy reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás prófétának a mondatai jelentek meg aztán a 10. fesztiválon is, és úgy gondoltuk, hogy ez lenne a legméltóbb a 20. jubileumi fesztiválunknak a mottójaként is, és reméljük, hogy lesz jövője az Ars Sacra Fesztiválnak. 2007 óta ugye mi hárman misszióból csináljuk a fesztivált, és szeretnénk, hogyha fiatalabb csapat venni át ennek az egész fesztiválnak a tovább vitelét, és reménykedünk abban, és bizakodunk abban, hogy meg fogjuk találni azokat, akik ugyanolyan szívvel, lelkesedéssel csinálják, és akik ugyanúgy szívügyüknek tekintik az Ars Sacrát, mint mi.
1: Nem tudunk felsorolni programokat, hiszen talán 400 programjuk is van, amiről biztosan tudnak. Minden évben nyitó koncerttel kezdik az Arsacra Fesztivál, de az idén éppen a jubileum jegyében lesz egy zárógála is.
2: Arra gondoltunk, hogy azokat az együtteseket, művészeket szeretnénk meghívni, akik a hosszú évtizedek alatt mindig részesei voltak a fesztiválnak, és meghívtuk őket erre a jubileumi gálára. A közönséget is szeretnénk megajándékozni ezzel a gálával, mert jobbnál jobb művészek a Gemma együttes, a Mistral, akik nagyon sokszor felléptek a fesztiválon, vagy meghívtuk Lackfi Jánost, aki zseniális költő és sziporkázó gondolataival fogja majd élénkíteni a műsort, vagy fellép a Jazzation. Oberfrankpált kértük fel, hogy ennek a műsornak legyen a összekötője, illetve moderátora, fellépője, és lesz egy meglepetés vendége ennek a gálának. Úgyhogy ha eljönnek a Gazdagréti Szent Angyalok templomba szeptember 19-én 19 órakor, akkor a meglepetés vendéggel is fognak találkozni.
1: Már ahogy felsorolta a zárógálának a résztvevőit, kiderül, amit hangsúlyoznak is, hogy ez nem egy zenei fesztivál, hanem összművészeti, ahol az irodalom, a képzőművészet ugyanúgy hangsúlyosan megjelenik.
2: 11 műfaj jelentkezik minden évben az Arsacra Fesztiválon. A zene a legnagyobb számban jelenik meg minden évben, úgyhogy a zene az, ami a eget és a földet, a lelkünket az égiekkel összeköti, de hát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk mindig az irodalomra. Nagyon sok kiállítás lesz, nagyon sok tárlatvezetés lesz ezen a héten, lesznek séták és gyerekprogramok, filmvetítések és lelki programok. Mindenkit várunk szeretettel, van egy nagyon jó honlapunk. Sajnos idén nem tudtunk nyomtatott programfüzetet megjelentetni anyagi problémák miatt, viszont a honlapunkon mindent meg lehet találni. Napra, helyszínre, műfajra, bármire lehet keresni, ott mindent megtalálnak, amit szeretnének.

Az idei Árszákra Fesztivál szeptember 12-től 20-áig zajlik. Mai műsorunkban hírt adtunk az első erdők éjszakájáról, felkerestük a Molnár C. Pál Múzeumot, beszámoltunk a balatonalmádi Pumák nyara kiállításról, a Mohács 500 évfordulóra megjelent új könyvekről, és áttekintettük, mi minden várható az idei Pécslit és Árszákra Fesztiválokon. Keressék meg önök is a feltöltődésüket leginkább szolgáló programot!

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A jazz legendák adásában éjféli keringők szólnak. Éjszakai merengéshez kínálunk tökéletes aláfestést. Éjféli utazásra indulunk a klasszikus keringők eleganciáját füstös, lágyan ringató jazz muzsika köntösébe bújtató dallamokkal. Midnight Waltz. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunk vendége egyik legkedvesebb kollégánk, Németi Attila, zongoraművész, zenepedagógus, műsorvezető, szerkesztő, a beszélgetés apropója pedig egy gyönyörű születésnap, 70 éves Németi Attila.
2: Már akinek gyönyörű.
1: És megmondom neked, hogy miért az, mert amióta én ismerlek, nem változol semmit.
2: Hát nagyon kedves vagy. Nem igaz, de kedves.
1: De az életörömöd, a kíváncsiságod, a lelkesedésed, élethez való hozzáállásod és a szakmához való hozzáállásod tényleg nem változik. Tehát olyan, mintha pont ugyanolyan kíváncsi lennél a már ezerszer hallott Mozart szonátára, mint voltál legelőször, amikor először megismerkedtél vele, vagy bármelyik darabra.
2: Ez biztos, hogy így van, és ez főleg a tanítás hozza ki az emberből, mert nekem muszáj kíváncsinak lenni, mert hiába van egy véleményem egy Mozart szonátáról, aztán hihetetlenül tehetséges, nálam sokkal jobban zongorázó gyerekek járkálnak, és mindegyiknek más az egyénisége. Tehát ha én tanácsot akarok adni, akkor nem azt kell tennem, hogy én hogy gondolkodom erről a Mozartról, hanem ő hogy gondolkodik, vagy hogy gondolkodhat, és ilyenkor jön, mint a saktábla, hogy lehet balra menni, jobbra. Ha erre mész, erre kell figyelni, ha arra mész, arra kell figyelni, és ebben a pillanatban már az ember kinyílik minden irányban, mert muszáj neki odafigyelnie, hogy az adott növendék hogy tudja majd legjobban és legautentikusabban megoldani ezt a feladatot.
1: És ez akkor is működik, hogyha itthon tanítasz, és akkor is működik, ha Dél-Koreában és ha Japánban?
2: Teljesen mindegy, hogy hol van az ember. Ebben megint csak egy nagy igazság van, hogy persze, este 11-kor kéne megnézni, és akkor már nem mondanád azt, hogy ugyanúgy nézek ki, mint 40 évvel ezelőtt. De amikor tanítok, és milyen külföldi mesterkurzusokon nem egyszer volt ilyen, hogy reggel 9-től este 7-ig, 8-ig az ember tanít. Teljesen mindegy, hogy hány óra van, amikor 7 órakor este beállít valaki a Liszt Hamon szonátával, akkor az ember kicsattan, újraéled. A zene kihozza a vitalitást az emberből. Utána nézek ki a fejemből egy liter hideg vízzel, esetleg egy fél óra órán keresztül, de a tanításban például nem tudok elfáradni, teljesen mindegy, hogy hány órát tanítok.
1: A műsorban olyan felvételeket hallgatunk, amelyeket vendégünk javasolt. Elsőként egy 1982. novemberében a Pesti Vigadóban adott koncert részlete következik. Németi Attila Schumann fantáziadarabok sorozatának első tételét játssza.

0: Van annak egy meghatározható pontja, vagy egy esemény, vagy egy életérzés, amikor noha versenyeket nyertél, Filharmónia szólistája voltál zongoraművészként, és mégis úgy döntöttél, hogy a te igazi utad az a tanítás?
1: Ha ezt nekem valaki gyerekkoromban mondja, soha az életben nem hittem volna el, hogy én tanítani fogok, de hogy fogok én tanítani. Úgyhogy elkezdtem a szokásos menetet, ugye szólistaként bejártam tényleg a világot, tehát legalább 20 évig tekerektem versenyekre, koncertekre. Ha ilyen pontot keres az ember, hát volt egy pár. Például, amikor fél éves volt a nagyobbik fiam, és akkoriban mentek az Airport filmek a televízióban a repülőborzalmakról. Majd egy Helsinki úton bejelentették, hogy kényszerleszállásunk lesz, ami a lehető legsimábban ment, de amikor az ember tiltás ellenére azért csak kikukucskált az ablakon, és látta ott sorfalban a mentőautókat, a tűzoltóautókat, a habosautókat, akkor úgy végigfutott rajtam mondani, hogy ekkora a gond? Mi a fenét keresek én Helsinkiben, amikor gyerek fél éves otthon, és nekem lehetne pelenkázni és fürdetni őt. Úgyhogy ez erősen megingatta bennem azt, hogy mennyit utazzak. Egyébként hozzájárul az is, hogy én egy ilyen irgalmatlanul röghöz kötött valaki vagyok. Amikor elmaradt egy kéthetes franciaországi út, akkor én fülig érő szájjal mentem haza. Feleségem, barátanyám mondta, hogy a fene egyen meg. Két éve gyűjtök arra, hogy befizessek a Loire-menti kastélyokra, neked meg fizetnek is, és akkor itt jössz nekem ilyennel, hogy végre nem kell elmenni Franciaországba. Én nem igazán szerettem utazni, mert mindig egyedül várni a reptéren, a szállodaszobában, a koncertteremben. Szóval, hát ez is hozzájárult, meg még voltak más
0: igen, ez olyan, mint hogy egy kicsit kényszer lenne a tanítás, de hát messze nem erről
1: nem,
0: van szó.
1: Nem. Sőt, ez egy, ugye elkezdődött a rádió, aztán a tanítás. Hát most is itt nyugdíjas létemre azért jó pár óra műsoridő fűződik a nevem, ez ha csak a Nocturnot veszem, ami 27 éve működik. És a különlegesen tehetséges növendékek jönnek, és akkor az ember azt mondja, hogy hoppá, hát ahhoz, hogy én velük föl tudjam menni a versenyt, hogy meg tudjam mutatni, hogy azt tudjam mondani, hogy még mindig kiülök, hát ahhoz kellene 4-5-6 órát gyakorolni. Ha nagyon szerény vagyok, vagy nem szerény, akkor 3-at, de hát mikor? Szép lassan így átalakult az életem, csináltam mindig azt, aztán jött a rádiós munka, az is megy párhuzamosan, és ezt tanácsolom mindig a fiataloknak, vagy a növendékeimnek, hogy mindig álljanak több lábon. Mert bármi történet, hasra esetek a motorral, eltörik a kezem, kész, már nem tud zongorázni, beszélni még esetleg talán tud. A legfeljebb jó fogsort kell csináltatni.
0: De ezek valahonnan jönnek. Kik voltak azok a mesterek, akár a zene területén, később a rádióban, akik olyan hatással voltak rád, hogy tudtad, hogy te is a maximumot akarod kihozni magadból bármilyen területen?
1: Hát ahogy szokták mondani, a világ legjobb tanárai tanítottak engem, legalábbis én rendkívül hálás vagyok nekik, és nincs olyan óra, hogy ne hivatkoznék Máté Klári nénire, például Hernádi Lajosra, aki egészen fantasztikus pedagógus volt, nagyon jól ráérzett a vele szemben ülő fiatal ember lelkére. Amikor az első órára bementem hozzá, akkor nem azt mondta, hogy na, akkor kezdje el zongorázni, és megkritizált, hanem ő játszott el a Führerizét, meg a többi dolgot, és megnyugtatott. De Kró György, Pernyi András, Újfalusi József, Hajdú Mihály, lehetne sorolni, hogy milyen tanároktól sikerült begyűjteni a tanulás szeretetét tulajdonképpen. Mert egy fiatal ember, hát én is úgy voltam, hogy hát, ha lehet, akkor lógok ide-oda. De mondjuk Kró Györgynél nem kellett aláírkálni egy jelenléti évet. Minek? Úgyis ott lógott mindenki a csilláron, hát egymás hegyén hátán ültünk, mert egy olyan pedagógus volt, akihez érdemes volt bemenni, és tudtuk, hogy itt csak olyat fogsz hallani, ami jó és szép.

0: Ugyancsak a Pesti Vigadóban volt az a koncert, amelynek műsorából Schubert 960-as jegyzékszámú B-dur szonátájának második tételét idéztük. Mai műsorunk vendége Németi Attila zongoraművész, rádiós műsorvezető szerkesztő zongorázott. Mennyit változott a zenéhez való viszonyod, amikor elkezdtél rádiózni, és talán olyankor egy kicsit máshonnan vizsgálgatja az ember a zeneműveket, meg hát jóval nagyobb merítésből válogat, ugye itt sokkal nagyobb a repertoár, mint amikor egy hangszeres egy kicsit azért mégis szűkíti a lehetőségeit a saját hangszerére. Ez hatott a tanításra, és hatott egyáltalán a hozzáállásodra?
1: A rádiós munka az azért nagyon jó, mert olyan területeket is megismertem, ugye az ember kicsit szakbarbár, tehát a zongora, a kamarazene területén nagyjából az ember azt érzi, hogy valamennyire otthon van. Természetesen tudjuk, hogy 10% sincs. De ebben is tulajdonképpen inkább a tanítás segített, mert ott volt az, hogy egy művel sokkal mélyebben kellett megismerkednem, tehát nem volt elég, hogy tudom, és akkor hogy megy az ötödik szimfónia, hanem hogy a szerző miért írta, miért úgy írta, és az adott egy ilyen szempontot, hogy az ember másképp analizálgassa, vagy értelmezze a művét, hogy feltegye a kérdést magának, hogy egész biztos, hogy én jól gondolkodom erről a darabról. A rádiós munka szélesítette az alapismereteket, és most visszatérünk mondjuk a Notturnóhoz, hogy finn zeneszerzőt mondjál, és akkor jobb esetben azt mondják, hogy Sibelius. Na hát én tudok még, vagy 15-ről ezt, azt, amazt, és itt-ott azért, hogy az ember hallgatja a műveket, tehát picit élesedik a látómezeje, és hát ez egy hasznos és jó dolog. Meg hát ugye az, hogy van egy darab, és akkor annak hányféle értelmezése, hogy játsz a Fischer Anni, hogy játsz a Richter, hogy játsz a mai fiatal versenygyőztes, koreai vagy japán fiatalember, és akkor az ember úgy elkezd úgy keresgélni, csemegézni.
0: Németi Attila számára a kamarazene épp olyan fontos volt, mint a szólista szerep. Falvai Attila hegedűművész partnereként hallgatjuk most zongorajátékát, Beethoven Opus 24-es F-dur szonátájának harmadik tétele és a negyedik tétel részlete szól.

0: hogy lehet diplomatikus tanárnak lenni? Mert olykor azt is meg kell mondani a növendéknek, hogy ez nem fog menni.
1: Hát én nem tudom, hogy diplomatikus vagyok-e. Tehát próbálom viccekbe csomagolva, de azért mindig elmondani. Tehát az egyik alapmondat ugye jönnek, hogy tanár úr, egy órára mire vagy kíváncsi, udvarias legyek, vagy elmondjam a véleményemet. Természetesen a véleményem, de én megkérdeztem előtte. Igen, volt olyan, és mondhatom azt, hogy volt olyan, amire büszke vagyok, hogy sikerült valakit lebeszélni erről a pályáról. És azóta két gyerek, édesanyjai, és rendkívül boldog, és nem tudott volna érvényesülni, mert technikai egyéb adottságai, képességei nem voltak meg hozzá. Ezt az ember elég jól fel tudja mérni. Ha benne van az az eltökéltség és óhatatlan vágy, hogy már pedig ő ezt akarja, akkor úgy is fogja csinálni, mondhatok én bármit. De úgy próbáltam megértetni, hogy talán nem biztos, hogy ezt forszírozni kellene, úgyhogy én igyekszem elmondani, mert ezzel teszek neki jót, legalábbis én úgy gondolom, persze ezt finom és normális formában.
0: Láttalak már zsűriben lelkesedni versenyzőkért, de be tudsz ülni úgy egy koncertre, hogy nem a zongoraművész, nem a muzsikus, hanem a zenerajongó kerül előtérbe?
1: Hát, ha nem zongora szól, akkor nagyon szívesen egy zenekari koncertet, bár hát ott is az ember figyeli a szegény kürtöst, meg hogy van együtt a zenekar. És egy zongora koncerten, hát ahhoz mondjuk Vikingur Olafsson, hogyha eljön hozzám, és még mondhatnék neveket, ami Szokoló volt elsősorban, akkor az ember félretesz mindent, és megpróbálja átadni magát ennek az élménynek, és megint nem azt keresni, hogy én ezt nem így játszanám, ő miért játsza úgy, és mennyire jobb az úgy.
0: Mi az, ami teljesen kikapcsol?
1: Két dolog van, az egyik a kert, tehát én haza megyek, akkor abban a pillanatban négy kézláb bogarászok minden bokor alá, benézek, hallgatom a fű növését. A másik meg, hogy ugye én motorral közlekedem, mert elegem lett a dugókból és az agyvérzés előtti állapotokból. Na most, amikor az ember megy kényelmesen, akkor úgy átszelőzik nem csak a teste, hanem a feje, meg az agya. Egyébként nagyon jó memóriajavító a motorozás, hiszen az összes hazafele meg bárhova tartó útnak az összes gödrét ismernem kell, meg kell jegyezni, azt nem lehet elfelejteni, mert ott az életemben játszom. De az egy jó kikapcsolódás.
0: És akkor a végére még egy kis színesnek, honnan a madarak iránti hatalmas rajongás?
1: Nem tudom, gyerekkoromban már volt madarunk, a feleségemnek, akivel most már 52 éve vagyunk együtt, őnek is néha olyan 16-20 kis papagáj repkedett, úgyhogy nekünk a legnagyobb emlék például Tenerife volt a Loro Parkon, ahol rengeteg papagájt lehetett megnézni, és simogatni, és közel kerülni hozzájuk, úgyhogy minden állatot nagyon szeretek, de különösen a madarakat.

0: Leo Dölib Coppelia balett zenéjéből a keringőt hallottuk Dohnányi Ernő hangszerelésében. Vendégünk Németi Attila zongoraművész zenepedagógus, rádiós műsorvezető szerkesztő játszott, akit ezzel a műsorral 70. születésnapján is köszöntöttünk, csodálatos kollégánk és barátunk szeptember 5-én ünnepli születésnapját. A Bartók Rádió hallgatói és minden kollégám nevében szeretettel köszöntöm őt, Isten éltesse még nagyon sokáig. Németi Attila e hét vasárnap, szeptember 6-án 11 órakor a Kezdőhang műsorban gyermekkoráról is mesél, várjuk Önöket akkor is. Köszönöm Németi Attilának, hogy elfogadta meghívásunkat, Önöknek pedig, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Növelni a diplomások számát a kormány. Elkezdődött az idei Cinefest Miskolcon. Folytatódik a késő nyárias meleg idő. Jó estét kívánok, a szerkesztő Demet Tímea, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Az Euronews úgy tudja, van esély arra, hogy eltöröljék a napi 1 millió eurós büntetést Magyarországgal szemben. A hírcsatorna szerint ehhez két jogszabály kivezetése is elég lehet. Az egyik a 2015-ben a migrációra hivatkozva elrendelt és fél évente meghosszabbított szükséghelyzet. A másik az a törvény, amely szerint a menedékkérők csak külföldi magyar nagykövetségen nyújthatják be kérelmüket, a határon nem. Az előbbi jogszabály jövő hétfőn veszti hatáját, a másik év végén. Nem propagandára költjük a magyar emberek pénzét, írta a pénzügyminiszter, miután felmentette a Mandiner című lapot kiadó cég vezérigazgatóját. Kármán András úgy fogalmazott, leáll a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása. A cég a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány tulajdonába van. Mivel az MCC feladatait szeptembertől a magyar állam vette át, ezért dönthetett a pénzügyminiszter a vezető menesztéséről. Orosz drón találat érte az ukrán biztonsági szolgálat központját Kijevben. A támadó eszközt közvetlenül a szolgálat vezetőjének irodájára irányították. 9 ember megsebesült, közülük 7-et kórházba vittek. Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő arra kérte a szolgálatot, hogy a támadás miatt érezhető és amennyire lehetséges hasonló választ adjanak az oroszoknak. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Magára vállalta a több német régióban is áramkimaradásokat okozó szabotázs akciókat egy 48 éves német állampolgárságú orvos, majd eltűnt. A hatóságok a lakosság segítségével keresik a Dortmund közelében élő férfit, aki két hitelesnek minősített levélben ismerte el az elektromos alállomások megrongálását. Tetteit azzal indokolta, hogy a fosszilis üzemanyagok felhasználása szerinte bűncselekmény, amely szenvedést okoz az embereknek. Elkezdődött a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Szeptember 12-éig országos premiereket, díjnyertes klasszikusokat, rövidfilmeket és bemutatkozó alkotók műveit is megnézhetik a látogatók. Emellett számos kísérő programon és közönségtalálkozón is részt vehetnek. Idén minden eddiginél több, mint egy 90 film szerepel a programban. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a késő nyárias meleg idő, holnap északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán kvintet mutatja be, King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Koncertó Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Koncertó Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Mi történik, amikor két különböző ember találkozik? Zsana világtól elzárkózva él. Rose szilai életörömmel neveli három gyermekét. De a nő természetessége lassan áttöri a férfi falait, és kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Akik igazán számítanak. A megható finom humorú francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
6: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Helsinki Barokk Zenekar és a Purcell Kórus hangversenyét közvetítjük. Vezényel Apo Häkkinen, karigazgató Vashegyi György. Közreműködik Lídia Teicher, szoprán, Mari Zeidler, mezzoszoprán, Patrick Grál és Thomas Katajala, tenor, Cornelius Ule, bariton. A felvétel a prágai Rudolfinom Dvorzsák termében 2026. május 21-én készült. Elsőként hallgassák meg Antonio Casimir Cartellieri Szűz Mária megtisztulása című oratóriumát. Mária, Lídia Teicher, József, Patrick Grál, Zakariás, Thomas Katajala, Simeon, Cornelius Ule. Az Angyalok Karát négy Purcell kórustag, Dömötör Emőke, Pintér Ágnes, Dévényi Judit és Komlósiné Danku Eszter formálja meg. A Helsinki Barokk Zenekart és a Purcell kórust Apo Häkkinen vezényli.

0: Antonio Casimir Cardellieri Szűz Mária megtisztulása című oratóriumát hallották. Mária Lídia Teuscher, József Patrick Grál, Zakariás Thomas Katajala, Simeon Cornelius Úle. Az Angyalok Karát 4 Pörszöl kórustag Dömötör Emőke, Pintér Ágnes, Dévényi Judit és Komlósiné Danku Eszter formálta meg.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája szombati adásában Kobayashi Kenichiro vezényel. A világhírű japán karmester, zeneszerző és érdemes művész ezer szállal kötődik Magyarországhoz. Mostani válogatásunkban a Tokiói Szimfonikus Zenekar, a Magyar Állami Hangverseny Zenekar és a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának élén dirigál. Kobayashi Kenichiro a Mesterek órájában. Szombaton 11 órakor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Fröschl Éva Lilla, a Bajor Állami Operaház kürt művésze mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ma se fogunk sok boldog történetről hallani, de aztán kijönnek meghajolni. Meghalt, leszúrták, nagyon szomorú, de aztán kijön és meghajol, és tapsolunk, szóval túlélte.
3: És az megnyugtatott?
2: És az meg, vagy? Igen.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Kedves hallgatóink, a Helsinki barokkzenekar és a Pörszöl kórus hangversenyét közvetítjük. Vezényel Apo Häkkinen, karigazgató Vashegyi György. A felvétel a prágai Rudolfinum Dvorzsák termében 2026. május 21-én készült. Jakubian Riba Stabat Matere következik. A szólisták Lídia Teuscher, Mari Zeidler, Patti Grál és Cornelius Úle.

0: Jakubján Ribá Stabat Máterét hallották. A szólisták Lídia Teicher, Mari Zeidler, Patrick Grál és Cornelius Uhle voltak. A Helsinki Barokk Zenekar és a Purcell Kórus hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Apo Häkkinen, karigazgató Vashegyi György. Közreműködött Lídia Teicher, szoprán, Mari Zeidler, mezzoszoprán, Patrick Grál és Tuomas Katajala, tenor, Cornelius Uhle, bariton. A felvétel a prágai Rudolfinom Dvorzsák termében 2026. május 21-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A klasszikus és jazz adásában Wolf Péter jazz prelüdök, más néven Wolf Temperierte Klavier 2 című lemezét mutatjuk be. A 24 darab a klasszikus zongorairodalom és a jazz formajegyeit ötvözi, mint a példája a rögtönzésnek és a jazz különböző stílusainak elegyítésére, melyeket most Balogh József interpretációjában hallgathatunk meg. Klasszikus és jazz. Wolf Péter albumának premierje szombaton 22 óra 32 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Csemicki Miklós műveiből szól válogatás ezen az estén. Nyitószámként első antifónáját ismerhetik meg, mely vonós hangszerekre készült, majd következik díjnyertes félórás vonós négyese. Adásunkat a második antifóna zárja, melyben fafúvós hangszereket használt a szerző. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Az 1952-ben Kolozsvárot született szintén zeneszerző, karmester és zongorista, Selmeci György 1986-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Miskolci tagozatán kapott tanári állást. Itt és ekkor azonnal megalapította a Miskolci új zenei műhelyt, mely meg annyi ősbemutatót játszott. A kortárs Csemicki Miklós is számukra írta meg első antifónáját. Ezt hallják most egy 1987. március 20-án készült rádiófelvételről.

az első antifónát a miskolci új zenei műhely játszotta Selmeci György vezényletével. Csemicki Miklós művei szólnak az Ársznóvában ezen az estén. 1982-ben a Budapesti Tavaszi Fesztivál vonós négyes versenyt írt ki. Erre az alkalomra készült el a szerző nagyívű darabja, melyből az Új Budapest vonós négyes, azaz Kis András, Andrássy Pál, Bársony László és Párkányi Tibor 1983. júniusában készített stúdiófelvételt. Ezt hallják az elkövetkezendő 29 percben.

Csemicki Miklós 1983-ban a Budapesti Tavaszi Fesztivál díját elnyert Vonós négyesét hallották. Az utolsó alkotás, melyet az alig egy évvel ezelőtt elhunyt szerzőtől meghallgathatnak, Második antifónája, mely fafúvós hangszerekre készült a 80-as évek közepén. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamara együttesét Ligeti András vezényli.

0: A második antifónát a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának fúvós szólistái játszották egy 1988. augusztusában készült stúdió felvételről. A karmester Ligeti András volt. Az Ars Nova, melyben ezúttal Csemicki Miklós művei szóltak, ezzel véget ért. Hétfői összeállításunkban egy új lemezről, melyen a Kantémus vegyeskar énekel, Bella Máté alkotásai csendülnek fel, ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom Önöket. A szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve szerkesztünk különleges összeállítását Midnight Waltz címmel. Nem soká éjfél körül járunk, így minden egyes témában szerepel a címben a Midnight. Az első ilyen témát a kőszegi kvintettel hallgatjuk meg, ez lesz a Midnight Waltz.

Earl Clark gitáros és zenekara előadásában szólt a Midnight in San Juan. Természetesen, mint a mai összeállításunk minden témájában szerepel a Midnight, most Cleo Lane énekes és zenekarának előadásában szóljon a Midnight Sun.

Ez volt a Midnight Sun Cleo Lane énekes és zenekara előadásában. Most Bumford Gábor tenorszaxofonon játszik, Szabó Dániel a zongorista, Olá Zoltán a bőgős és Mohai András dobol, a Midnight Voyage hangzik el.

Ez volt a Midnight Voyage témacím szerint. Bumford Gábor tenorszaxofonon, Szabó Dániel zongorán játszott, Hollá Zoltán volt a bőgős és Mohai András dobolt. Most a Bohém Ragtime Jazz Banddel következik a Midnight Reggae.

Ez volt a Midnight Reg a Bohem Ragtime Banddel. A mai jazz legendákban, a Midnight Waltzban, természetesen a folytatásban is olyan témákat hallhatnak, amelynek címében szerepel a Midnight. Billie Holiday énekes és zenekarával szól a Midnight in Paris.

0: falling now.
1: A Midnight in Paris hangzott el Billie Holiday-jel és zenekarával. Most az A Kiss at Midnight következik a Quartetto Cetraének együttessel.

Kőrös János és együttese játszotta az It's Midnight témát. Mivel is fejezhetnénk be a mai tematikát, mint a Around Midnight-tal, a trió Midnight and Strings játszik.

0: Ez volt a Trio Midnight and Strings előadása és Around Midnight. A mai jazz legendákban Midnight Waltz alcímmel hallhattak összeállítást. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Nem szerettem már régen Bach és a többi mesterek magnifikátjainak harsogó, trombitáló barokkan majesztózus fortéit. Mert hát mi is az a magnifikát? Mária hála éneke. Mi egyebet is mondhat Mária, mint hogy hálát ad Istennek anyaságáért. Hol van itt kiabálás, hol van itt hangos szó? Miért ide fortissimo, énekkar és zenekar? Ez nem zsoltár, amelyben hangos szóval dicsérjük az urat. Ez egy a Genezáreti tópartján aligasszony énekelte félig leány hangon dalolt himnusz. Elképzelésemet nem is zenészektől tanultam, hanem festőktől. Néztétek Botticelli magnifikátja Madonnájának arcát? Milyen bánatosan mosolyog. Finoman, édesen, de mégis valami megfoghatatlan melankóliával. Lajta László fiainak a Magnificatról.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Verklis fesztivált rendeznek Keszthelyen. Folytatódik a nyárias idő. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. A kormány évvégéig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályokon. A kormány a csődeljárásról szóló törvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct és a ZVK Development Kft. Cégek csődeljárását, jelentette be a miniszterelnök. Ez a kabinet válaszlépése arra, hogy a vállalatok csődvédelmet kértek maguk ellen. A kormányrendelet célja megakadályozni, hogy a tulajdonosok kimenekítsék a vagyont, miközben a veszteséget az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyják. Hűtlen kezelés gyanúja miatt rendelt el nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra programmal kapcsolatban. A valószínűsített túlárazás miatti feljelentés után Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentette, a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz az adatvédelmi hatóságnál is. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója akkor erre úgy reagált, más pártoknak is megvolt a lehetősége, hogy együttműködjenek a programmal. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Létrejön az Országos Élő Környezetfelügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Hétvégén tartják az idei nemzetközi Verklis Fesztivált Keszthelyen. A kétnapos rendezvényen a nosztalgia hangulatot teremtő Verkli és harmonika dallamok mellett velocipéd felvonulás, bábszínház, gólyalábas vásári varieté, tűzzsonglőr show és térzene is várja a látogatókat. Holnap reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A következő napokban is folytatódik a késő nyári meleg idő.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Kellemes éjszakát kívánok minden kedves hallgatónak, Németh Attilát hallják, aki ma is sok különleges, érdekes zenét kínál mindenkinek. Munkatársaim ma is Katona Márta és Mátyus Ottó. Lilu Boulanger 1893-ban született francia zeneszerző hölgy, a világhírű pedagógus Nadia Boulanger húga. Alig több mint 24 évet élt, annak is nagy részét betegséggel küzdve töltött el. De rövid élete során csodálatos kompozíciók sorát alkotta, hamisíthatatlan egyéni hangon szólalt meg. Nocturne szóla, notturno elején.

Lili Boulanger nocturnjét Valentinas Gelgotas és Odron Kizi Eliut előadásában hallottuk. A zeneszerző hölgy korai halál az egyetemes zenetörténet vesztesége. Ó, uram, mi hiába való! Ez már William Byrd zeneművének címe.

William Byrd dalát Emma Kirkby énekelte a Rose Concert of Wales élén. Byrd nagyon híres szerző volt, a királynők kegyeltje. Organistaként tevékenykedett az 1543-ban született zeneszerző. Camille Saint-Saëns leghíresebb zenéje a Sámson és Delila, ebből a csók árját halljuk átiratban.

Camille Saint-Saëns Sápson és Delilah című operájából a Csók árja átiratát Jókohár Janne és a Norvég Rádiózenekar adta elő, vezényelt Ari Rasilainen. A francia komponista a zene történetének egyik legnagyobb intelligenciájú polihisztormestere volt. Giuseppe Tartini Ádur szimfóniája szól.

Tartini Ádor szimfóniáját játszotta a Cameristi Italiani. Ez a komponista Pirano-ba született, de egyházi pályára készült, viszont kettős életet élt, formálisan papnövendék volt, a dokumentumok pedig inkább mint kitűnő bajvívót emlegetik. Joseph Horowitz Music Hall szvítje következik a Notturnóban.

Joseph Horowitz Musical Suite-jét, a szlovén rész fúvósötös adta elő. A zeneszerző nem vetette meg a humort és a jazzes elemeket a muzsikájában. A tételek szubreddal, vicc, adagio, lágy csoszogás és lányok. Johannes Albertus Gronemanntól következik most az E-moll szonáta.

Johannes Albertus Grönemann Émo szonátáját Jedvenc Máté Balázs és Marcello Bussi adta elő. A holland szerző német alföldön és német országban is működött, elsősorban egyházi muzsikusként szerzett hírnevet magának. Most hallgassuk meg Arthur Butterworth románcát.

Arthur Butterworth románcát Martin Heckelman és a CBC Vancouveri zenekar adta elő. A zeneszerző egyik őse, George is komponista volt, ő az első világháború valamelyik harcterén halt meg. Beethoven muzsikája következik, az Opus 16-os Es-dur zongora 5-ös.

Beethoven S-dur zongora ötöse hangzott el Martin Früttiger és barátai előadásában. Állítólag Beethoven, aki a bécsi bemutatón közreműködött, az előadás során egy terjedelmes kadenciát rögtönzött, a fúvos partnereire frászt hozva, mert nem szólt előre. Haydntől következik az Oxford szimfónia.

Joseph Haydn Oxford szimfóniáját játszotta az ÉSZT szimfonikus zenekar. Az Oxfordi Egyetem legendás, az alapítás időpontja nem ismert, valószínűleg nem köthető egyetlen jól meghatározható eseményhez, de 1096-ban már biztosan folytott oktatás. Jan Peterson Sweling kórusműve következik.

Ó Domine Jézu Kriszt! Jan Peterson Svelin kórusművét a holland kamara kórus énekelte, vezényelt Paul van Well. A holland szerzővel egyébként ilyen-olyan formában szinte mindenki kapcsolatba került, legtöbben persze tanultak nála. Johann Sebastian Bach is ismerte és elismerte a művészetét. 2 óra van.

A Finn Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye következik, amelyen Elim Chan vezényelt. Elsőként az 1947-es születésű John Adams kompozíciója hangzott el a koncerten. John Adams napjaink egyik legnevesebb amerikai zeneszerzője, mindenek előtt politikai társadalmi problémákra reflektáló operáiról vált ismerté. A zeneszerző írta a Nixon Kínában című operát. Nem véletlen, hogy a 2001-es szeptemberi terrortámadás követően a New York-i filharmonikusok éppen őt kérték fel, hogy komponálja zenét az áldozatok emlékére. Ennek az operának részletét halljuk, a Foxtrottot, az opera harmadik felvonásából.